0: Το νερό είναι απαραίτητο για τη ζωή. Συντηρεί τα οικοσυστήματά μας, στηρίζει τη γεωργία και είναι ζωτική σημασίας για να μπορούν οι άνθρωποι να καλύπτουν τις βασικές τους ανάγκες. Παρόλο που το νερό, όμως, είναι τόσο σημαντικό για τους ανθρώπους, η ρύπανση των υδάτων παραμένει σημαντικό πρόβλημα σε ολόκληρο τον κόσμο. Βιομηχανικά απόβλητα, γεωργικά λίμματα και πλαστικά σκουπίδια υποβαθμίζουν την ποιότητα του νερού στις θάλασσες, τις λίμνες και τα ποτάμια μας, προκαλώντας σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και την υγεία των ανθρώπων. Παρακολουθείτε την εκπομπή ανεβάζοντας τον πήχη «Καλύτερη νομοθεσία». Σε αυτό το επεισόδιο θα μιλήσουμε για ένα θέμα που μας αφορά όλους και όλες. Τη ρύπανση των υδάτων και το τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να αποκατασταθεί η ποιότητα του νερού στις θάλασσες, τις λίμνες και τα ποτάμια μας. Η ρύπανση των υδάτων οφείλεται σε πολλούς και διάφορους παράγοντες. Πολλές βιομηχανικές μονάδες ρίχνουν απευθείας τα χημικά τους απόβλητα σε ποτάμια και σε λίμνες. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα καταλήγουν από τα χωράφια στον υδροφόρο ορίζοντα. Οι βροχές που πέφτουν στις πόλεις παρασέρνουν μαζί τους ρυπογόνες ουσίες όπως πετρέλαιο και βαρέα μέταλλα. Και φυσικά υπάρχουν και τα πλαστικά σκουπίδια, με τις πολύ βλαβερές συνέπειες που προκαλούν στη θαλάσσια ζωή, αφού όταν καταλήγουν στο περιβάλλον θρηματίζονται σε εκατομμύρια πλαστικά σωματίδια που εισβάλλουν στους υδάτινους όγκους και από εκεί στην τροφική μας αλυσίδα. Όλοι αυτοί οι ρήποι που υπάρχουν στο νερό διαταράσσουν οικοσυστήματα, βλάπτουν την άγρια πανίδα και εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για την υγεία μας. Η μόλυνση του νερού μπορεί να προκαλέσει ασθένειες, να πλήξει την ασφάλεια των τροφίμων και να οδηγήσει ζώα και φυτά στην εξαφάνιση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εφαρμόσει διάφορες πολιτικές και πρωτοβουλίες για να προστατεύσει και να βελτιώσει την ποιότητα των υδάτων. Ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία της είναι η Οδηγία Πλαίσιο για τα Ύδατα. Η συγκεκριμένη οδηγία ορίζει ότι στόχος είναι να βρίσκονται όλοι οι όγκοι νερού στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε καλή οικολογική και χημική κατάσταση. Το κείμενο της οδηγίας προσδιορίζει ρητά τις ουσίες που θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο την ποιότητα του νερού, ενώ ταυτόχρονα θεσπίζει αυστηρούς κανόνες για τη διαχείρισή τους. Από την πλευρά τους, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να παρακολουθούν και να ελέγχουν την παρουσία αυτών των ουσιών στις θάλασσες, τις λίμνες και τα ποτάμια τους. Η Οδηγία Πλαίσιο για τα Ύδατα εγκρίθηκε το έτος 2000 και έκτοτε αποτελεί τη σημαντικότερη νομοθετική πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των υδάτων. Μεταξύ πολλών άλλων, ενθαρρύνει τις χώρες που μοιράζονται υδάτινους όγκους, όπως ποτάμια και λίμνες, να συνεργάζονται μεταξύ τους για την καλύτερη δυνατή διαχείριση του νερού. Άλλο εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενάντια στη ρύπανση των υδάτων είναι η Οδηγία για την Επεξεργασία των Αστικών Λιμάτων. Τα αστικά λίμματα αποτελούν μία από τις κύριες πηγές ρύπανσης των υδάτων όταν δεν συλλέγονται και δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα αστικά λίμματα περιέχουν οργανικές ύλες, βλαβερές χημικές ουσίες, υπολείμματα φαρμάκων και καλλυντικών, ενώ πολύ συχνά μπορούν ακόμη και να είναι μολυσμένα με επικίνδυνα μικρόβια και ιούς. Η Οδηγία για την Επεξεργασία των Αστικών Λιμάτων προστατεύει το περιβάλλον από τα προβλήματα που μπορούν να προκαλέσουν τα αστικά λίμματα και τα απόβλητα της βιομηχανίας. Το κείμενο της Οδηγίας υποχρεώνει τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ακολουθούν αυστηρούς κανόνες όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουν, επεξεργάζονται και τελικά επιστρέφουν τα αστικά λίμματα από τις κατοικημένες περιοχές στη φύση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί επίσης διάφορες πρωτοβουλίες μέσα από προγράμματα όπως το πρόγραμμα LIFE, τον Μηχανισμό Χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Περιβάλλον και το Κλίμα. Τα έργα που χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση υπηρετούν πάντοτε τις στρατηγικές και τις πολιτικές της, όπως είναι για παράδειγμα η Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030, η Οδηγία Πλαίσιο για τα Ύδατα και ο Κανονισμός για την Αποκατάσταση της Φύσης. Το πρόγραμμα LIFE έχει μεταξύ άλλων χρηματοδοτήσει πολλές πρωτοβουλίες που βελτιώνουν την επεξεργασία των αστικών λιμάτων, μειώνοντας τις ποσότητες βλαβερών ουσιών που καταλήγουν σε ποτάμια και σε λίμνες. Τέλος, πολύ σημαντικό ρόλο μπορεί να παίξει και ο καθένας από εμάς. Υπάρχουν πολλά μικρά και απλά βήματα που μπορούμε να κάνουμε όλοι μας στην καθημερινότητά μας για να διατηρούμε καθαρό το νερό μας. Να μειώσουμε τα πλαστικά που χρησιμοποιούμε, να φροντίζουμε για τη σωστή διάθεση επικίνδυνων υλικών και να στηρίζουμε πρακτικές που είναι φιλικές προς το περιβάλλον. Με την εκστρατεία Waterwise EU, η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να ενημερώσει τον κόσμο για την όλο και μεγαλύτερη πίεση που δέχονται τα υδάτινα συστήματα στην Ευρώπη, καθώς και τα προβλήματα λειψιδρίας που η πίεση αυτή προκαλεί, καθώς και να ευαισθητοποιήσει το κοινό για την ανάγκη να διαχειριζόμαστε με βιώσιμο τρόπο το νερό μας. Η εκστρατεία αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία για να βάλουμε όλοι μας ένα λιθαράκι στη σπουδαία αυτή προσπάθεια. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώνεται το σημερινό μας επεισόδιο. Μπορείτε να ακούσετε περισσότερα podcast στο EuroParl Radio, το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
1: Eddigi utazásainkra gondolva, vajon mi az, ami egy helyből a leginkább megmaradt az emlékezetünkben? Gyakran nem csak a múzeumok és a műemlékek. Lehet ez egy dal, amelyet az utcákat róva hallottunk, egy fesztivál vagy egy környék jellegzetes hangulata is.
2: Az európai városok és régiók arculatát nagy mértékben alakítja a kultúra. Az utcai fesztiválok, a helyi koncertek és a közösségi művészeti projektek összehozzák az embereket és segítenek élhetőbbé tenni a városokat. Ez az elgondolás ihlette meg az Európai Unió egyik legismertebb kulturális kezdeményezésének, az Európa Kulturális Fővárosa programnak az ötletgazdáit is. Melina Mercouri görög kultuszminisztert és francia kollégáját Jack Langot. Kettejük alapkoncepciója egyszerű, de nagyszerű volt. A kultúra képes közelebb hozni egymáshoz a polgárokat.
1: Európa első kulturális fővárosa Athén lett 1985-ben, azóta pedig az évek során Európa szerte több mint 70 város viselte a címet. Köztük két magyar város, Pécs és Veszprém is, 2010-ben, illetve 2023-ban. Minden évben két-három város kap lehetőséget arra, hogy egész Európa előtt, sőt azon túl is bemutassa kulturális életét. De hogy lesz egy európai városból európai kultúrfőváros?
2: A folyamat nem kevesebb, mint 6 évig tart. Először is az Európai Bizottság eldönti, mely országok jogosultak egy adott évben pályázni. Ezután ezen országok indulni kívánó városai pályázatot nyújtanak be, amelyben ismertetik tervezett kulturális programkínálatukat. A pályázatokat egy független szakértőkből álló testület értékeli, majd országonként kiválaszt egy-egy várost. Végül ezek közül kerül ki az a két vagy néha három város, amely az adott évben Európa kulturális fővárosa lesz.
1: Választáskor több szempontot is figyelembe kell venni. Sokat nyom alatba például a kulturális programok színvonala és kivitelezhetősége, és az is, hogy azok várhatóan milyen hosszú távú előnyökkel járnak majd a város és lakói számára. Ami nem számít a kiválasztáskor, az a város nagysága. A címet több, 100 000-nél kisebb lélekszámú város is megkapta már, például az olaszországi Matera, az írországi Galway és az észtországi Tartu. Ami viszont tényleg számít, az a város emberi, pénzügyi és kulturális potenciája, és hogy mennyire képes minél többeket bevonni a programokba.
2: A kiválasztást követően a városoknak 4 év áll rendelkezésükre a felkészülésre. Ez alatt kell felállítaniuk a szükséges partnerségeket, megszervezniük a rendezvényeket és mozgósítaniuk a városlakókat. Aki tehát a címre jelölt városok egyikében él, nem egyszerű néző, hanem maga is tevékeny résztvevő lehet.
1: Az európai kulturális fővárosok konkrét támogatásban is részesülnek. Megkapják a 1,5 millió euróval járó Melina Mercouri díjat, és lehetőségük van más uniós programokba is bekapcsolódni, például további forrásokhoz juthatnak a kulturális és kreatív ágazatokat támogató Kreatív Európa programból.
2: De a cím messze nem csak a pénzről szól. Jó lehetőség ez a városoknak, hogy a nemzetközi figyelem homlokterében feltegyék magukat a világtérképre, új élettel töltsenek meg egyes városrészeket és közterületeket, élénkítsék az idegenforgalmukat. A cím birtokosai nem csak az adott évben profitálnak abból, hogy ők Európa kulturális fővárosai.
1: Vegyük például Marseille Provence-ot, Európa egyik 2013-as kulturális fővárosát. Ebben az évben a környékre minden addiginál több 11 millió turista látogatott el, ami jelentősen növelte az ismertségét és a vonzerejét. A turizmus fellendítésén túl pedig maga Marseille Provence is átalakult. Több közterületet megújítottak, például a tengerparti részt. Új kulturális helyszínek nyíltak, és a kultúra révén sikerült újra szorosabbra fűzni a kapcsolatot a különböző városrészek között. E helyszínek közül sok még ma is használatban van, a városban élők és az odalátogatók örömére.
2: Az európai kulturális fővárosok által kidolgozott programok egyszerre demonstrálják, hogy mennyi minden közös az európaiakban, és azt, ami az adott helyet egyedivé teszi. A koncepció túlmutat a helyi rendezvényeken, egyszerre szólítva meg az európai és az azon kívüli közönséget. A városoknak lehetőségük van bevonni a szomszédos régiókat is, de a program irányítása és levezénylése az ő feladatuk.
1: Tökéletes példa a 2025-ös kulturális főváros, a szlovéniai Nova Gorica, amely szoros partnerséget alakított ki az olaszországi szomszéd Gorícia városával, így először fordult elő, hogy két különböző ország egy-egy városa együtt osztozhatott egy címen. Ők pedig éltek a lehetőséggel, és összekapcsolták a határ két oldalán élő olasz és szlovén közösségeket. Az Európai Bizottság által közzétett beszédében Olaszország elnöke, Sergio Mattarella a következőket mondta erről.
2: A németországi Chemnitz mellett 2025-ben Nova Gorica lett Európa kulturális fővárosa. A szlovén város és testvérvárosa Gorícia együtt vállalta a kihívást, hogy határokon átnyúló kulturális élményt nyújtsanak a látogatóknak. A kultúra ugyanis nem ismer határokat, és benne egy olyan közösség léte jut kifejeződésre, amelynek tagjai nyitottak az ismeretszerzésre, a közös felfedezésre és a kölcsönös gyarapodásra.
1: Világos tehát, hogy Európa kulturális fővárosának lenni egyedülálló lehetőség a városok és polgáraik számára, hiszen a cím kulturális, társadalmi és gazdasági szinten is komoly előnyökkel jár. Felkeltettük az érdeklődését? Ha igen, járjon utána, hogyan támogatja az Európai Unió a kultúrát az ön lakhelyén vagy régiójában.
2: Ezt az adást az Európai Parlament készítette.

0: Az Európai Unió hosszú távú költségvetését több éves pénzügyi keretnek nevezzük. De mire is szolgál pontosan? Egyrészt lehetővé teszi az EU számára, hogy hosszú távú projekteket tervezzen és finanszírozzon, másrészt megszabja, hogy mekkora összegeket áldozhat az egyes szakpolitikai területekre. A több éves uniós költségvetés forrásaiból városok, régiók és vállalkozások, és nem utolsó sorban számtalan diák, kutató és nem kormányzati szervezet is részesül. Hozzájárul ahhoz, hogy uniószerte egészségesebb és biztonságosabb élelmiszerekhez jussunk hozzá, forrásokat különít el új közutak, vasútvonalak és repülőterek építéséhez és a meglévők karbantartásához, továbbá keretet biztosít egy tisztább környezet megteremtéséhez és az EU külső határainak védelméhez. Ön a Lépjünk szintet a minőségi jogalkotásért című műsorunkat hallgatja. Ebben az adásunkban az EU hosszú távú költségvetésével, azaz a több éves pénzügyi kerettel foglalkozunk.
1: A több éves pénzügyi keret, ismertebb nevén az MFF, lényegében az EU hosszú távú költségvetési terve. Meghatározza, hogy az EU elsősorban mely kiadási kategóriákra összpontosítsa pénzügyi forrásait, valamint plafonokat állapít meg az egyes kiadási kategóriákra. Ezzel biztosítja, hogy az EU pénzügyi forrásai összhangban legyenek politikai és gazdasági céljaival. Bár az MFF jelenleg egy teljes 7 éves időszakra fogalmaz meg kiadási terveket, az éves költségvetések szerkezetét is jelentősen befolyásolja, és segít egyensúlyt teremteni az uniós országok egymással versengő érdekei között. Számos terület és szakpolitika támogatására irányoz elő pénzügyi forrásokat, a regionális és vidékfejlesztéstől kezdve a humanitárius segítségnyújtáson, a zöld és digitális átálláshoz szükséges beruházásokon át az uniós külpolitikáig.
0: Hogyan jött létre az EU hosszú távú költségvetése? Rövid történeti áttekintés következik. Az Európai Unió elődjét, az Európai Gazdasági Közösséget és az Európai Atomenergia Közösséget a római szerződések hozták létre 1957-ben. Finanszírozásuk ekkoriban a tagállamok hozzájárulásain keresztül történt. 1970-ben azonban megszületett a saját forrásokról szóló határozat, amely, amint azt a címe is mutatja, saját forrásokkal látta el az Európai Gazdasági Közösséget. A több éves pénzügyi keret koncepciója az 1980-as években született meg, ebben az időszakban ugyanis nem egyszer előfordult, hogy a tanács és a parlament nem tudott időben megállapodni a következő évi költségvetésről. A feleknek végül 1988-ban sikerült megoldást találniuk a problémára. Aláírták az első több éves pénzügyi tervről szóló intézményközi megállapodást. Arra azonban egészen a lisszaboni szerződés hatályba lépéséig 2009-ig várni kellett, hogy a több éves pénzügyi keret intézményközi megállapodásból jogilag kötelező erejű rendeletté váljon.
1: A jelenlegi keret a 2021-től 2027-ig tartó időszakra szól, és az uniós költségvetést több mint 1200 milliárd euróban határozza meg. Támogatja az EU prioritásait, például a zöld átállást, a digitális innovációt és a világjárvány utáni helyreállítást. Létrejötte összetett folyamat eredménye. A mostani MFF-ről szóló tárgyalások kezdetekor 2018-ban az EU számos komoly kihívással került szembe, gondoljunk csak a Brexitre, és olyan területekhez kellett rendkívüli forrásokat rendelnie, mint az éghajlatpolitika és a digitális infrastruktúra. Ezt a helyzetet tovább súlyosbította a 2020-ban kitört COVID-19 világjárvány. Intenzív tárgyalásokat követően 2020 végén megállapodás született a soron következő több éves pénzügyi keretről, amely a pandémia által leginkább sújtott uniós gazdaságok újjáépítésére kiegészült a 750 milliárd euró összértékű európai helyreállítási eszközzel. E helyreállítási keret példanélküli módon visszanemtérítendő támogatásokat és hiteleket irányozott elő a tagállamok reformjainak és beruházásainak támogatására.
0: A jelenlegi több éves pénzügyi keretben kiemelt figyelmet kap a zöld és a digitális átállás. Jelentős finanszírozásban részesülnek az éghajlatpolitikai kezdeményezések. Az EU arra törekszik, hogy a hosszú távú költségvetés és az európai helyreállítási eszköz forrásainak legalább 30%-át éghajlatpolitikai célkitűzések elérésére fordítsa. Az EU-nak emellett az is célja, hogy valamennyi uniós régió részesüljön a növekedés előnyeiből. Ez szolgálja többek között a helyreállítási és rezilienciaépítési eszköz, amely a már említett európai helyreállítási eszköz központi eleme, valamint a kohéziós alap és az európai regionális fejlesztési alap. A jelenlegi pénzügyi keret másik fókusza a kutatás és innováció, így több forrás jut a Horizont Európának, illetve az ágazat egyéb programjainak. Szintén jelentős finanszírozásban részesül az uniós védelem és külpolitika, hatékonyabb fellépést biztosítva az EU számára a biztonság és a nemzetközi kapcsolatok területén. A rugalmasság továbbra is az MFF alapelve, amely biztosítja, hogy módosítható legyen új kihívások, például infláció, energiaválság vagy geopolitikai feszültségek esetén.
1: 2024. februárjában a változó politikai és gazdasági körülményekre reagálva az EU a több éves pénzügyi keret felülvizsgálata mellett döntött. A változtatásokra főként azért volt szükség, hogy a költségvetést az inflációhoz lehessen igazítani. Az árnövekedés, amelyet részben az ukrajnai háború idézett elő, az uniós forrásokat is nagy nyomás alá helyezte. Az energiaválságok és a megemelkedett védelmi kiadások szintén szükségessé tették a költségvetés kiigazítását. Az EU úgy döntött, hogy további forrásokat különít el az uniós védelem megerősítésére és a háború sújtotta Ukrajna támogatására. Több szektorban, különösen az energetika és az infrastruktúra területén szintén növekedni kezdtek a költségek. Ennek ellensúlyozására az EU inflációs kiigazításokat hajtott végre, valamint ismét megerősítette a zöld átállás és a technológiai beruházások iránti elkötelezettségét, és további forrásokat különített el a megújuló energia és a digitális infrastruktúra ágazatai számára.
0: A több éves pénzügyi keretről a tagállamok nem egyedül döntenek. Elfogadásának menetét szigorú eljárás szabályozza, amelyben az Európai Parlament is jelentős szerepet kap. Pontosan, hogy történik tehát a több éves keret elfogadása?
1: Az MFF rendeletet egy úgynevezett különleges jogalkotási eljárásban kell elfogadni. Ez a döntéshozatali folyamat akkor zárul le, ha a jogszabályjavaslathoz a parlament is egyetértését adta. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a parlament jóváhagyja vagy elutasítja a tanács álláspontját. A három fő uniós költségvetési szerv egyikeként a parlament feladata ellenőrizni, hogy az EU éves költségvetéseiben szereplő kiadások megfelelnek-e a több éves pénzügyi keretben meghatározott felső határértékeknek. A parlament ezen kívül felülvizsgálja a költségvetés valamennyi szakaszát, ezáltal biztosítva, hogy rendelkezésre álljanak az uniós célkitűzések végrehajtásához szükséges források, többek között az éghajlatpolitika, az innováció és a társadalmi kohézió területén. A parlament emellett döntő szerepet játszik a keret esetleges félidős értékelésében vagy felülvizsgálatában. A 2024. februárjában végrehajtott módosítások kapcsán például gondoskodott arról, hogy az uniós kiadások az EU mindenkori prioritásait tükrözzék. Bár az MFF-ről folyó viták főszereplői általában a tagállamok, az Európai Parlamentnek jelentős szerepe van a végleges keret kialakításában. Biztosítja, hogy az mind az uniós polgárok igényeinek, mind az EU hosszú távú céljainak megfeleljen.
0: Mivel az EU-nak folyamatosan újabb és újabb kihívásokkal kell megküzdenie, és nehéz geopolitikai, illetve gazdasági helyzetekre kell reagálnia, a több éves pénzügyi keret a jövőben is kulcsfontosságú eszköz marad számára az irányvonalak meghatározásához. és amint az az MFF 2024-es felülvizsgálatánál is jól látszott, a keret rugalmassága elengedhetetlen ahhoz, hogy az EU meg tudja őrizni stabilitását, növekedési pályán maradjon, és megfelelően tudjon reagálni a globális válságokra. Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók webrádió szolgáltatásunk a Europa Radio weboldalán.
2: Volby jsou za rohem. V období od 6. do 9. června půjdou miliony občanů k urnám, aby v evropských volbách rozhodli o budoucnosti Evropské unie. Evropský parlament je jedinou unijní institucí, jejíž zástupci jsou voleni přímo. Volby do Evropského parlamentu se řadí k největším demokratickým událostem na světě. V této sérii podcastů rozebíráme vše, co o nadcházejících evropských volbách potřebujete vědět. V dnešním díle se podíváme na to, jak se rozdělují křesla v Evropském parlamentu.
3: Evropský parlament, co by zákonodárný orgán Evropské unie, zastupuje zájmy milionů občanů 27 členských států. Křesla v něm se rozdělují bez jakéhokoliv ohledu na politickou příslušnost nebo přesvědčení zvolených poslanců. Tím Evropský parlament stělesňuje skutečnost, že Evropská unie stojí na demokracii a demokratickém zastoupení. Z letošních voleb vzejde 720 nových poslanců, tedy o 15 více, než kolik jich v parlamentu zasedá nyní. Jak vlastně celý demokratický proces probíhá? Abychom to snáze pochopili, podíváme se na to, jak se křesla v Evropském parlamentu rozdělují mezi jednotlivé členské státy. Od Lisabonské smlouvy se místa rozdělují podle takzvaného sestupně poměrného systému. Ten funguje tak, že každá země dostane přiřazený určitý počet míst. Větší státy dostanou křesel více, ty menší pak méně. Každý z poslanců z větších států také zastupuje více lidí než poslanec z menšího státu. Například Německo, co by země s největším počtem obyvatel v celé Unii, má v parlamentu 96 křesel, tedy nejvíc ze všech. Naopak malé státy, jako jsou Malta, Lucembursko nebo Kypr, mají pouze po 6 křeslech, což je také vůbec nejmenší počet míst, který může země dostat. Na jednoho německého poslance tak připadá zhruba 860 tisíc obyvatel, zatímco Malta jich má na jednoho poslance přibližně 90 tisíc. Hlas každého jednoho občana má díky tomu stejnou váhu a nezáleží při tom, v které zemi žije. Každý zvolený poslanec se také stává součástí vybrané politické skupiny. Ty odpovídají určité politické orientaci, nemají však nic společného s národností či státní příslušností svých členů. V 9., tedy současném volebním období, které běží od roku 2019 a letos skončí, bylo takových politických skupin 7. Jejich počet ovšem není pevně daný. K vytvoření politické skupiny je potřeba alespoň 23 poslanců, kteří navíc musí zastupovat nejméně 1/4 unijních států. Rozdělení křesel, které vzejde z letošních červnových voleb, tak bude odrážet současnou politickou různorodost Evropy. Evropský parlament hraje zásadní roli v tom, jak vypadá legislativa a politika Evropské unie, čímž ovlivňuje životy milionů lidí, kteří v ní žijí. A to je jen jeden z důvodů, proč je i váš hlas v těchto volbách důležitý.
2: Váš hlas tak rozhodne o tom, kteří europoslanci vás budou zastupovat při přípravě nových právních předpisů a také se podílet na tom, jak bude vypadat Evropská komise. Jejich rozhodnutí pak budou mít přímý dopad na každodenní životy lidí v celé Evropské unii, včetně vás samotných. Demokracie není samozřejmost. O demokracii musíme společně pečovat. Je to zodpovědnost nás všech, a každý z nás vnímá svoji roli. Více podcastů si můžete poslechnout na Europarl Radio, internetovém rádiu Evropského parlamentu.
4: Schengen.
5: Schengen zonas teritorijā pat labam ir 27 Eiropas valstis, 23 Eiropas Savienības dalību valstis, kā arī Islande, Lihtenšteina, Norvēģija un Šveice. Un tajā bez robežas kontroles var brīvi ceļot no vienas valsts uz citu, neatkarīgi no tā, kāda robeža – sauszemes, jūras vai gaisa – tiek šķērsota. Robežas kontrole ceļotājiem ir jāaiziet tikai šķērsojot ārējo robežu, proti – Šengenas dalību valsts robežu ar valsti, kas nav Šengenas dalībniece, piemēram, robežu starp Poliju un Ukrainu. Nesen Šengenas zona ieguva dažus jaunus dalībniekus. No 2023. gada 1. janvāra Šengenas zonai ir pievienojusies Horvātija. Savukārt 2023. gada nogalē Eiropas Savienības valstis vienprātīgi nolēma dot zaļo gaismu robežu kontroles atcelšanai pie Savienības ārējām gaisa un jūras robežām ar Bulgāriju un Rumāniju. Ceļot bez robežu kontroles no šīm valstīm uz pārējām Šengenas zonas valstīm ar lidmašīnu vai kuģi varēs no 2024. Gada 31. Marta. Tomēr par kontroles atcelšanu pie sauszemes robežām tiks lemts vēlāk. Tas nozīmē, ka Šengenas zonai nav pievienojušās tikai divas Savienības dalību valstis, un tās ir Īrija un Kipra. Kipras gadījumā pat labam tiek vērtēts, vai valsts atbilst visiem vajadzīgajiem kritērijiem, kas ļautu tai pievienoties zonai bez robežām. Savukārt Īrijai nav juridiska pienākuma pievienoties Šengenas zonai, kaut arī tā jebkurā laikā var šādu lūgumu izteikt. Tomēr ir svarīgi atcerēties, ka visiem Savienības pilsoņiem ir tiesības brīvi pārvietoties, neatkarīgi no tā, vai viņu pilsonības valsts ir pievienojusies Šengenas zonai vai nē.
4: Libre circulation des personnes.
6: Schengen.
7: It's based on co-decision.
8: Problems at the border.
9: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
10: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled? Lot of anxiety about Schengen.
5: Tāpēc gadījumos, kad Eiropas Savienības pilsoņi šķērso robežu starp divām Savienības dalību valstīm, no kurām viena ir, bet otra nav, Šengenas dalībniece, viņiem principā ir jāaiziet tikai nosacīta robežu kontrole, lai apliecinātu savu identitāti. Citu valstu pilsoņiem Šengenas valstis piemēro saskaņotus nosacījumus un kārtību, kādā ir jāsaņem īstermiņu vīzas, kas ļauj vīzas saņēmējiem brīvi pārvietoties Šengenas zonā ne ilgāk kā 3 mēnešus katrā 6 mēnešu periodā. Tomēr ne visiem citu valstu pilsoņiem ir jāpiesakās Šengenas vīzai. ASV un Austrālijas pilsoņi no šī pienākuma ir atbrīvoti.
4: Schengen.
5: Šengena nenozīmē, ka ceļotājus neviens vairs nekontrolē. Šeit ir ļoti svarīgi nošķirt robežu kontroli no drošības pārbaudes. Drošības pārbauda notiek drošības apsvērumu dēļ, piemēram, lidostās, un attiecas arī uz pasažīriem, kuri ceļo Šengenas zonas teritorijā. Turklāt pasažīrus var lūgt uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, lai pārliecinātos, ka attiecīgais pasažieris ir konkrētās ceļojuma biļetes likumīgais īpašnieks. Vienlaikus jāpiebilst, ka Šengenas valsts var, izņēmuma kārtā, uz laiku atjaunot robežu kontroli, ja tā ir konstatējusi, ka ir nopietni apdraudēta valsts sabiedriskā kārtība vai iekšējā drošība. Praksē šāda iespēja dažkārt ir izmantota. Piemēram, kā to izdarīja Francija, atjaunojot robežu kontroli terorisma draudu dēļ.
4: Schengen.
5: Tātad Šengena nav tikai ceļojuma atvieglošanas līdzeklis. Tā ir veidota, lai šī zona būtu arī droša. Šengenas informācijas sistēma ir īpaši izveidota datu bāze, kurā policijas dienesti un citas kompetentās valsts iestādes var ievadīt un pārbaudīt informāciju. Cita starpā arī par bezvēsts pazudušām un par meklēšanā esošām personām. Tā ir sadarbības platforma tiesību aizsardzības orgāniem no dažādām valstīm un palīdz augstā līmenī uzturēt drošību, jo īpaši pie Šengenas ārējām robežām. Vēsturiski Šengenas zonas pirmsākumi ir meklējami 1985. Gadā, kad 5 Eiropas Savienības dalību valstis nolēma atcelt kontroli pie savām iekšējām robežām. Šī ierosme tapa tiecoties veicināt Eiropas integrāciju pēc otrā pasaules kara, un ar to bija iecerēts panākt savstarpēju uzticēšanos, dzēšot robežas. Šengenas zona savu nosaukumu iegūsi no Luksemburgas ciema Mozeles upes krastos, kur šīs zonas dibināšanas valstis parakstīja sākotnējo līgumu. Tā dēvētais Šengenas tiesību aktu kopums, ko pat labam veido Šengenas līgumi un ar tiem saistītie noteikumi, ir neatņemama Eiropas Savienības likuma daļa jau aptuveni 20 gadus, kopš tas ar Amsterdamas līgumu ir iestrādāts Savienības tiesiskajā regulējumā. Šodien, vairāk nekā 30 gadus pēc Šengenas līguma parakstīšanas, Šengenas zonā brīvi var ceļot vairāk nekā 400 miljonu iedzīvotāju. Šengena dod nevien iespēju cilvēkiem vieglāk pārvietoties, darījumu vai atpūtas nolūkos, bet arī veicina Eiropas ekonomikas uzplaukumu, uzlabojot mūsu ikdienas dzīves kvalitāti. Nav šaubu, ka tas ir viens no lielākajiem Eiropas integrācijas projekta sasniegumiem.

0: Konrád Adenauer az egységes Európa megteremtésének egyik legkiemelkedőbb alakja. A Németországi Szövetségi Köztársaság más néven Nyugat-Németország első kancelláriaként a II. Világháborút követően beírta magát mind a német, mind az európai történelembe. A náci uralom alatt szerzett tapasztalatai alapján megértette, hogy tartós békét csak egységben lehet elérni. Fontos szerepet játszott Németország és Franciaország megbékélésében. Nem kis részben neki köszönhetően olyan szövetséget sikerült kovácsolni a két nemzet között, amelyek addig egymás esküdt ellenségei voltak, amely megágyazott az európai integrációnak. Ön Történelem a tények tükrében című sorozatunk külön kiadását hallgatja. A sorozat epizódjaiban olyan jeles személyiségeket mutatunk be, akik sokat tettek Európáért, az európai identitás és az európai értékek megteremtéséért. Ők fektették le az Európai Unió alapjait. Ismerkedjünk hát meg közelebbről Európa egyik alapító atyának életútjával. Konrád Adenauer 1876. január 5-én született Kölnben egy szerény, dolgos katolikus család sarjaként. Politikai karrierje akkor ívelt fel, amikor feleségül vette a gazdag és jóhírű kölni családból származó Emma Weyert. Három évvel házasságkötésük után Max Várráv főpolgármester jobbkeze lett, aki felesége nagybátyja volt. Szakmai sikereit azonban személyes tragédiák árnyékolták be. Felesége 1916-ban meghalt, három gyermeküket hátrahagyva. Ő maga súlyos autóbalesetet szenvedett, és több hónapig kórházban volt. Ám ezek a viszontagságok sem tudták feltartóztatni politikai karrierjét. Várráfot 1917-ben Berlinben belügyminiszternek nevezték ki, és Adenauer lett Köln főpolgármestere, egyúttal Poroszország legfiatalabb városvezetője. 1919-ben újra megnősült, elvette Auguste Zinsert. Házasságukból 5 gyermek született, akik közül az egyik sajnos röviddel a születése után meghalt. Adenauer Németország egyik legmeghatározóbb politikai személyisége volt, de föderalista és keresztény értékekkel átszőtt köztársaságpárti szemlélete népszerűtlenné tette a weimári köztársaság ellenzői, elsősorban a kommunisták és a nemzeti szocialisták körében. Amikor a nácik 1933-ban hatalomra kerültek, nem engedte, hogy Köln városát horog keresztekkel díszítsék, amiért azonnal menesztették főpolgármesteri hivatalából, sőt kitiltották az egész városból. A Hitler elleni 1944. júliusi merényletet követően letartóztatták. Sikerült megszöknie, de újra elfogták, és a Gestapo a rendszer ellenségeként a börtönként működő Brauweileri apátságba záratta. Hírhedt náci börtön volt ez Kölntől nem messze, ahol politikai elítélteket tartottak fogva, és nem riadtak vissza a kínzástól sem. De szerencséjére őt még az év novemberében kiengedték. A II. Világháború után Adenauernek újabb személyes veszteséget kellett elszenvednie. 1948. márciusában második felesége is elhunyt. Karrierje azonban nem sokkal később ezúttal is újabb lendületet vett. 1948. szeptemberében megválasztották a parlamenti tanács elnökévé, melynek feladata a Németországi Szövetségi Köztársaság alaptörvényének új alkotmányának a megszövegezése volt. Eltökélt szándéka volt, hogy a Kereszténydemokrata Unió közismertebb nevén a CDU szárnyai alatt egyesíti a protestáns és a katolikus németeket. 1949-ben pedig ő lett a Németországi Szövetségi Köztársaság első kancellárja. Megválasztásakor 73 éves volt, így ő lett Németország addigi legidősebb kancellárja. Időskora ellenére 14 évig töltötte be a tisztséget. Ez idő alatt mindvégig arra törekedett, hogy Németországban stabil demokráciát építsen ki, hogy a harmadik birodalom borzalmai soha többé ne ismétlődhessenek meg. Vezetése alatt Nyugat-Németország megbékélt szomszédaival, és az Európa Tanács, a NATO és az Európai Gazdasági Együttműködési Szervezet tagja lett. Adenauer elkötelezett támogatója volt az 1950. május 9-i Schuman nyilatkozatban körvonalazott Európai Szén- és Acélközösségnek és az 1957-ben aláírt római szerződéssel megalakult Európai Gazdasági Közösségnek. 1966. júniusában a franciaországi mezben tartott beszédében így érvelt mellette.
1: Wenn es uns gelingt, eine Organisation zu schaffen,
0: ha sikerül létrehoznunk egy olyan szervezetet, amely betekintést enged a franciáknak a németországi acéltermelésbe és szénkitermelésbe, és ugyanúgy a németek is tudják, mi történik Franciaországban, akkor e kölcsönös ellenőrzés lehet a legjobb módja egy bizalmon alapuló politika megteremtésének.
1: Das beste Mittel, um eine Politik zu treiben, die sich auf Vertrauen gründet.
0: Adenauer legnagyobb erőssége a külpolitika volt. A II. Világháborúban szerzett tapasztalatai hatására szilárdan hitte, hogy a tartós európai béke és stabilitás útja az egységen keresztül vezet. 1963-ban Franciaország és Németország aláírta az Élysée szerződésként ismert barátsági szerződést. A két ország egy évszázadnyi szembenállása után igazi mérföldkő volt ez a paktum, és jól szemléltette Adenauer politikai stratégiáját és Németország Európán belüli szerepével kapcsolatos elképzeléseit. Adenauernek, aki a francia-német megbékélés egyik fő kezdeményezője és az egység szószólója volt, a háború utáni időszakban saját országa kettészakadásával kellett szembenéznie. Ráadásul a berlini falat 1961-ben mindössze néhány héttel a szövetségi választások előtt húzták fel. Ám a fal építését övező politikai hangulat sem akadályozta meg Adenauert abban, hogy a szövetségi választásokon a Kereszténydemokrata Unió és a Keresztényszociális Unió közös parlamenti frakciója, valamint a Szabaddemokrata párt alkotta koalíciós kormány vezetőjeként negyedik alkalommal is learassa a győzelmet. Egy politikai megállapodás értelmében a kancellári tisztséget csak a jogalkotási ciklus feléig töltötte be, 1963-ban lemondott. 1966-ban, 90 évesen pedig lemondott a CDU szövetségi elnöki posztjáról is, ezzel politikai karrierje véget ért. Konrad Adenauer, becenevén az öreg, 1967. április 19-én 91 éves korában hunyt el. Politikai munkásságát világszerte nagyra becsülték. A német nép jelentős részben neki köszönhette szabadságát, jólétét és szociális biztonságát, de elévülhetetlen érdemei vannak annak az Európának a kialakításában is, amelyben ma élünk. Walter Hallstein, az Európai Gazdasági Közösség Bizottságának első elnöke így jellemezte Adenauer európai politikai örökségét.
2: In jeder Politik ist so viel Stärke, wie Hoffnung in ihr ist.
0: A politikában annyi erő van, amennyi remény. Az európai politika már pedig nagy reményre ad okot. És ezt elsősorban ennek az embernek köszönhetjük. Ezért fejet hajtunk szellemisége és politikai életműve előtt.
2: Und vor seiner politischen Lebensleistung.
0: Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók webrádió szolgáltatásunk a Europarl Radio weboldalán.
3: L'Unione Europea ha diversi tipi di leggi. Alcune sono vincolanti, altre no. Alcune si applicano a tutti gli Stati membri, altre solo ad alcuni. Oggi esamineremo un tipo di normativa fondamentale.

0: 2023. május 12-én az idei fődíjat egy forradalmi nyelvi alkalmazás az Islem belga készítői vehették át. Az appot kifejezetten menekültek és menedékkérők számára fejlesztették ki, hogy segítsenek elkerülni a kulturális különbségekből és a nyelvtudás hiányából fakadó félreértéseket. Hasznos kifejezéseket ismertet meg, játékokkal és történetekkel segíti a nyelvtanulást, és a felhasználóknak módot nyújt a kapcsolattartásra. Különböző tapasztalatokkal rendelkező, eltérő hátterű és társadalmi helyzetű embereket hoz így össze. Az ötlet először 2021-ben fogalmazódott meg az alkotókban, Menekültek apja menekülteknek címszóval. A második helyen két projekt osztozik. Egy litván mozgó múzeum, amely a klímaváltozásra hívja fel a figyelmet, valamint egy holland platform, amely az európai ügyekkel foglalkozó fiatal újságírók munkáját segíti. Az Utazó Klíma Múzeumot 2022. májusában hozta létre az Active Youth nevű litván projektorientált szervezet. A környezetbarát életmód népszerűsítése volt a céljuk. Négy hajókonténert rendeztek be, négy téma szerint, az elsőben a klímaváltozást, a másodikban az európai zöld megállapodást, a harmadikban a fenntartható gazdálkodást és az egészséges táplálkozást mutatják be, a negyedikben pedig tippeket adnak a fogyasztás csökkentésére. A kiállítás tematikáját és anyagait más országok is könnyen átvehetik. Az Európai Tudósító elnevezésű, szintén díjazott holland platform 2022-ben jött létre. Több mint 140 fiatal újságírót fog össze Európa minden szegletéből, hogy teret adjon az Európára fókuszáló újságírásnak. A tudósítói csapatnak, a webhelynek és a hírlevélnek köszönhetően a projekt teljes Európát lefedi. Azokat az olvasókat célozza meg, akiket nem csak szűk hazájuk történései érdekelnek. Ezt az adást az Európai Parlament készítette. A témáról bővebben honlapunkon olvashat. Közelednek a választások. Idén június 6-a és 9-e között európai polgárok milliói járulnak majd az urnákhoz, hogy a világ egyik legnagyobb demokratikus eseményén szavazatukkal segítsenek megadni az Európai Unió jövőbeli irányát. Az Európai Parlament az egyetlen olyan uniós intézmény, melynek tagságát közvetlenül maguk a polgárok választják meg. Sorozatunkból minden fontos információt megtudhat a közelgő európai parlamenti választásokról. Ebben az epizódban arról lesz szó, hogy hogyan osztanak meg a képviselői helyek a tagállamok között.
1: Az Európai Parlament az Európai Unió jogalkotó testülete. A 27 tagállamban élő több százmillió európai polgár érdekeit képviseli. Az Európai Unió demokrácia és népképviselet iránti elkötelezettségét mi sem jelzi jobban, mint hogy a parlamenti képviselői helyek elosztása nem politikai hitvallás vagy hovatartozás függvénye. Idén összesen 720 képviselői mandátum sorsáról döntünk. A leköszönő parlament 705 fős összlétszámához képest ez 15 fős növekedést jelent. Jobban megértjük, hogyan is működnek a demokratikus folyamatok az Európai Unión belül, ha megvizsgáljuk a parlamenti mandátumok elosztásának módját. A Lisszaboni szerződés létrejötte óta ebben az úgynevezett csökkenő arányosság elve érvényesül. Nézzük, mit is jelent ez. A tagállamok nem egyenlő számú képviselői helyet kapnak. A nagyobb népességű országok többet, a kisebbek kevesebbet. Ezzel együtt a nagyobb népességű országokban egy képviselőre több lakos jut.
0: Az EU legnépesebb országaként Németország delegálhatja a legtöbb képviselőt a parlamentbe, 96-ot. A kisebb államoknak, például Máltának, Luxemburgnak és Ciprusnak 6-6 mandátuma van, ami egyébként a minimum a parlamentben. Láthatjuk, hogy egy németországi képviselő így durván 860 ezer lakos, egy máltai pedig körülbelül 90 ezer lakos képviseletét látja el. A választói szavazatok súlya tehát azonos, nem függ attól, hogy egy adott európai polgár hol él. A megválasztott képviselők nem nemzetiségük, hanem politikai elköteleződésük szerint tömörülnek képviselőcsoportokba. A 2019 és 2024 közötti 9. parlamenti ciklusban összesen 7 képviselőcsoport működött. Számuk azonban nem kötött. ha összefog legalább 23 képviselő, aki az uniós tagországok legalább egynegyedét képviseli, akkor új képviselőcsoportot is alakíthatnak.
1: A júniusi európai választásokat követően a mandátumok megoszlásából látszik majd, hogy milyen sokszínű is az európai politikai paletta. Az Európai Parlament működése, a képviselők által alkotott jogszabályok és szakpolitikák milliók életére vannak hatással az Európai Unióban. Ezért is nagyon fontos, hogy mindnyájan elmenjünk szavazni.
0: Szavazatával ön azt dönti el, hogy kik képviselik majd az ön érdekeit az Európai Parlamentben az uniós jogszabályok megalkotásakor. Voksával még az Európai Bizottság elnökének és az európai biztosoknak a megválasztását is befolyásolja. E döntések nem csak az ön életére lesznek hatással, hanem EU-szerte sok más ember mindennapjait is meghatározzák majd. A demokráciát közösen vívtuk ki, sohasem vehetjük adottnak. Fenntartása közös felelősségünk. Kivétel nélkül mindnyájunké.
1: Podcastjaink meghallgathatók az Európai Parlament webrádió szolgáltatása a Europarl Radio weboldalán.
2: Na kaj najprej pomislite, ko slišite besedo parlament? Ste pomislili na Evropski parlament ali na svoj nacionalni parlament? Poglejmo, kakšna je pravzaprav razlika med obima in kako Evropski parlament sodeluje z nacionalnimi parlamenti. Uloga nacionalnih parlamentov v Evropski uniji je bila prvič opredeljena z Lizbonsko pogodbo leta 2007. Delovanje nacionalnih parlamentov je bolj razvejeno, kot bi si morda mislili. Pregledajo lahko denimo osnutke evropske zakonodaje, da bi ugotovili, ali je skladna z načelom subsidiarnosti. To načelo pravi, da Uniji ni treba posredovati, kadar lahko države članice zadevo učinkovito uredijo same, bodi si na državni, regionalni ali lokalni ravni. Unija želi na ta način zagotoviti, da bo zakonodaja upoštevala potrebe državljanov posameznih držav članic. Evropski parlament in nacionalni parlamenti si skupaj prizadevajo za učinkovito in redno medparlamentarno sodelovanje v Uniji. To sodelovanje je raznoliko. Predsedniki nacionalnih parlamentov se med drugim vsako leto srečajo s predsednikom Evropskega parlamenta. Za vprašanja o odnosih z nacionalnimi parlamenti je pristojna konferenca predsednikov Evropskega parlamenta. To sestavljajo predsednik parlamenta in predsedniki političnih skupin, pa tudi predstavnik samostojnih poslancev, ki nima glasovalne pravice. Medparlamentarno sodelovanje pa poteka v okviru še ene konference, in sicer konference odborov parlamentov za zadeve Unije. To konferenco sestavljajo evropski poslanci in člani odborov nacionalnih parlamentov, specializiranih za evropske zadeve, ki se redno sestajajo. Cilj te konference je spodbuditi razpravo med poslanci nacionalnih parlamentov o aktualnih evropskih zadevah in vlogi nacionalnih parlamentov v Evropski uniji. Na konferenci se lahko sprejmejo sklepi in prispevki, ki pa za nacionalne parlamente niso zavezujoči. Srečanja potekajo dvakrat letno, nacionalni parlamenti in Evropski parlament pa se jih udeležijo z delegacijo največ 6 poslancev. Kot opazovalci lahko sodelujejo tudi parlamenti držav kandidatk za članstvo v Uniji in drugi evropski nacionalni parlamenti, kot je Ukrajinska vrhovna rada. Evropski parlament ima tudi direktorat za odnose z nacionalnimi parlamenti, ki deluje kot informacijski center in nudi podatke o nacionalnih parlamentih. Evropski parlament zastopa v upravnih mrežah medparlamentarnega sodelovanja. Vodi odnose s predstavniki nacionalnih parlamentov v Bruslju in vzdržuje tesne stike z njihovimi upravami. Objavlja tudi letno poročilo o odnosih med Evropskim parlamentom in nacionalnimi parlamenti držav članic Unije. Poročilo vsebuje pregled vseh medparlamentarnih dejavnosti in sodelovanja med različnimi parlamenti v državah članicah. Evropski parlament dejavno podpira dve pomembni mreži, ki olajšujeta sodelovanje med različnimi parlamenti. Prva je mreža za medparlamentarno izmenjavo informacij o Evropski uniji. Vključuje platformo za izmenjavo informacij in dokumentov o Uniji med nacionalnimi parlamenti in Evropskim parlamentom. Druga je Evropski center za parlamentarne raziskave in dokumentacijo. Ta deluje kot kanal za pošiljanje zahtev po informacijah, kadar želi nacionalni parlament izvedeti več o praksah in politikah drugih evropskih držav. Evropski parlament tesno sodeluje z nacionalnimi parlamenti držav članic, kar omogoča uspešno delovanje Unije in upoštevanje potreb državljanov.

0: To je bil prispevek Evropskega parlamenta. Več podkastov je na voljo na radiju Europarl, spletnem radiju Evropskega parlamenta.
1: Šume su ključne za naše zdravlje i dobrobit našeg planeta. Obiluju bioraznolikošću i iznimno su važne za borbu protiv klimatskih promjena. Osiguravaju nam vodu, hranu i sirovine, stabiliziraju tlo i smanjuju rizik od katastrofa. Stoga Evropska unija želi poboljšati količinu i kvalitetu šuma te ojačati njihovu zaštitu i obnovu. Slušate povećanje očekivanja, bolje zakonodavstvo. U ovoj epizodi doznaćete više o novoj strategiji Evropske unije za šume do 2030. Oko 40% kopnene površine Evropske unije pokriveno je šumama. To je čini jednom od najpošumljenijih regija u svijetu. Osim toga, Evropske šume dom su većini kopnenih biljaka i životinja koje su autohtone vrste našeg kontinenta. Blagodati šuma su mnogobrojne. Primjerice, djeluju kao ponori ugljika, apsorbirajući ugljikov dioksid iz zraka i tako pomažu u borbi protiv klimatskih promjena. Trenutačno apsorbiraju oko 10% ukupnih emisija ugljikova dioksida u Evropskoj uniji. Uz to, šume nam osiguravaju vodu, pridonose reguliranju vodnih ciklusa i smanjuju rizik od klizišta i poplova. Ključne su i za lokalna gospodarstva jer stvaraju nove mogućnosti zapošljavanja. Uz to su izvor sirovina koje se mogu koristiti na održiv način, te pomažu u održavanju uvjeta potrebnih za poljoprivredu. Posljednjih godina šume su se drastično promijenile. Suočene su s raznim izazovima koji utječu na njihove prirodne cikluse i sposobnost pružanja brojnih koristi prirodi i ljudima. Iako se stanje šuma u Europi u nekim aspektima popravlja, mnoge su i dalje ugrožene zbog onečišćenja zraka i vode, gubitka staništa i bioraznolikosti, šumskih požara i suše, te širenja gradova prema šumskim područjima. Evropska unija oduvijek je svjesna važnosti šuma. U svojoj strategiji za šume iz 1998. istaknula je izazove s kojima se suočavaju šume u Europi, te odredila zajedničke ciljeve i smjernice šumarske politike. 2021. usvojila je novu strategiju za šume do 2030. kako bi ojačala ciljeve bioraznolikosti te poboljšala zaštitu, obnovu i otpornost naših šuma. Strategija se prvenstveno oslanja na Europski zeleni plan, u kojem su šumski ekosustavi u samom središtu dekarboniziranog društva, cilja koji treba postići najkasnije do 2050. Novom strategijom za šume Europska unija povećat će količinu i kvalitetu naših šuma te doprinijeti njihovoj zaštiti i obnovi. Zakonodavci su uveli strogu zaštitu preostalih primarnih šuma i šuma starog rasta u Uniji te odredili zakonski obvezujuće ciljeve za obnovu prirode. Osim toga, uspostavili su programe za plaćanje usluga ekosustava za vlasnike i upravitelje šuma. U okviru strategije nastoje se razviti financijski poticaj za pružanje usluga šumskog ekosustava. Cilj je osigurati održivo gospodarenje šumama. Stoga Evropska unija potiče upotrebu drva posjećenog na održiv način u građevinskom sektoru i mjere korisne za sve u održivom gospodarenju šumama. Još jedan cilj strategije je bolje razumjeti što se događa u našim šumama. Time će se poboljšati praćenje šuma i osigurati da države članice razviju planove za njihovu zaštitu. U okviru Europskog zelenog plana, Unija se obvezala zasaditi barem 3 milijarde dodatnih stabala do 2030. te povećati otpornost i bioraznolikost postojećih šumskih ekosustava. Stablo je potrebno zasaditi u skladu s ekološkim načelima. To znači da svako stablo treba zasaditi na odgovarajućem mjestu i u odgovarajuće svrhe. Kako bi postigle taj cilj, Europska unija i države članice provode razne politike i inicijative za obnovu šuma. Među njima su financiranje projekata pošumljavanja, održive prakse gospodarenja šumama i stvaranje zelenih koridora. Obnovom narušenih šumskih ekosustava i promicanjem održivih praksi gospodarenja šumama, Evropska unija može pomoći u ublažavanju klimatskih promjena i očuvanju bioraznolikosti diljem svijeta. poslušajte i druge podcaste na Europal radiju, internetskom radiju Europskog parlamenta.
2: Március 15-e a Fogyasztók Világnapja. Ilyenkor minden évben a fogyasztókat megillető jogok és az azok védelméért tett erőfeszítések kerülnek reflektorfénybe világszerte. Az Európai Unió több mint 450 millió fogyasztója számára ma már alap a tisztességes bánásmód, az átláthatóság és a termékbiztonság. Ebben az Európai Parlamentnek is elévülhetetlen érdemei vannak. De melyek is ezek a jogok, és milyen eszközökkel védi őket az Unió? A fogyasztói jogok olyan alapelvek, amelyek biztosítják, hogy a termékek és szolgáltatások vásárlóival tisztességesen bánjanak, és érdekeik ne sérüljenek. Az EU-ban ezek nem üres szavak. A fogyasztók jogait jogszabályok rögzítik, amelyek szilárd keretet biztosítanak a védelmükhöz. A fogyasztók pozíciójának erősítéséhez az Európai Parlament elsősorban a fogyasztói jogokról szóló irányelvvel járult hozzá, amely összehangolta a tagállamok eltérő fogyasztóvédelmi szabályozását. Az irányelv előírja, hogy a fogyasztókat egyértelmű és a valóságnak megfelelő információkkal kell ellátni, függetlenül attól, hogy boltban vagy online vásárolnak. A szabályok a termékismertetőktől és az árak feltüntetésétől a szállítási opciókon át a lemondási jogokig számos területre kiterjednek. Ismerkedjünk meg a legfontosabb fogyasztói jogokkal, kezdve a világos és átlátható tájékoztatáshoz való joggal. Akár terméket, akár szolgáltatást vásárolunk, az azt értékesítő vállalkozásnak pontos és közérthető információkat kell nyújtani a számunkra magáról a termékről, illetve szolgáltatásról, annak áráról, a kapcsolódó adókról és díjakról, valamint az adásvétel feltételeiről. Fogyasztóként továbbá megillet minket a vásárlástól való elállás joga. Miután megvettünk egy árut vagy szolgáltatást, 14 napig még meggondolhatjuk magunkat, és minden indoklás nélkül visszaléphetünk az adásvételtől. Másik fontos védelmi elem a 2 éves jótállási időszak. Ez azt jelenti, hogy ha egy EU-ban vásárolt termékről kiderül, hogy hibás, vagy nem felel meg a leírásnak, a vásárlást követő 2 éven belül jogunk van díjmentes megjavítatását vagy cseréjét kérni az eladótól. Ez a garancia az EU-ban értékesített valamennyi termékre vonatkozik. Az Unió mindemellett nagy hangsúlyt fektet a fogyasztók biztonságára is. A 2023-ban hatályba lépett új általános termékbiztonsági rendelet értelmében az Unió piacán értékesített minden terméknek szigorú biztonsági előírásoknak kell megfelelnie, hogy ne veszélyeztethesse a fogyasztók egészségét és biztonságát. A rendelet a termékek széles skálájára határoz meg biztonsági előírásokat, a játékoktól az elektronikai berendezéseken át a kozmetikumokig és a háztartási készülékekig. Ha egy termékről bebizonyosodik, hogy nem biztonságos, azt el kell távolítani a piacról, és az érintett fogyasztókat tájékoztatni kell a kockázatokról. És végül, de nem utolsó sorban, essék szó a digitális jogokról is. Manapság egyre többen vásárolnak az interneten, és egyre többen vesznek igénybe digitális szolgáltatásokat. Ezért az EU a fogyasztók személyes adatainak és magánéletének védelme érdekében is hozott intézkedéseket. Az általános adatvédelmi rendelet, más néven GDPR, például kimondja, hogy a vállalkozások és a szervezetek kötelesek felelősséggel és az adatok biztonságát garantálva kezelni az eféle információkat, a fogyasztóknak pedig joguk van dönteni saját adataik sorsa felől. Hogy mit is jelent mindez nekünk, fogyasztóknak? Vásárláskor bizton számíthatunk fogyasztói jogaink védelmére. A biztonság mellett a szabályok tisztességes bánásmódot és átláthatóságot garantálnak számunkra az uniós üzletekben és online piactereken. Megfelelő információk birtokában pedig könnyebben el tudjuk dönteni, hogy mely terméket vagy szolgáltatást válasszuk. Ha pedig valami mégis rosszul sülne el, az uniós szabályok megvédik jogainkat. Boldog fogyasztóvédelmi világnapot! Podcastjaink meghallgathatók az Európai Parlament webrádió szolgáltatása a Europarl Radio weboldalán.
3: Forestil dig, at du står i et bageri i Paris og køber en croissant til 1,5 euro. Senere hopper du på et tog til Bruxelles for 90 euro for at nyde en autentisk belgisk vaffel til 10 euro. På intet tidspunkt har du været nødt til at tjekke valutakursen eller veksle penge. I dag føles det helt naturligt. Men for 30 år siden var det en helt anden historie. Dengang skulle man skifte valuta, hver gang man krydsede grænserne mellem EU-landene, og valutakurserne kunne svinge op og ned. Det var en fast del af at rejse i Europa, men det har ændret sig, blandt andet takket være euroen, en fælles valuta, der har gjort rejser, shopping og betalinger nemmere på tværs af 21 lande. I denne episode af podcastserien Historie og Fakta vil vi se nærmere på, hvordan euroen blev en hjørnesten i den europæiske integration, og hvad den betyder for borgere og virksomheder den dag i dag. Euroen er mere end bare en valuta. Den er et af de tydeligste symboler på europæisk integration og en hjørnesten i EU's økonomiske projekt. I dag bruges den dagligt af mere end 350 millioner mennesker rundt omkring i Europa. Men hvordan fungerer euroområdet? Hvad skulle der til, før landene kunne indføre euroen, og hvilken rolle har Europaparlamentet spillet i forbindelse med indførelsen af den? Ideen om euroen begyndte at tage form i slutningen af 1960'erne. Men det var først med Maastricht-traktaten i 1992, at ideen for alvor blev gjort til virkelighed. I traktaten blev der stillet strenge krav til de lande, der ønskede at indføre euroen. Det vi i dag kalder konvergenskriterierne. Der var i alt 4 kriterier, som landene skulle leve op til. Priserne skulle være stabile, budgettering skulle være ansvarlig, rentesatserne skulle være forudsigelige, og valutaen skulle være stabil. Kort sagt skulle landene bevise, at deres økonomi var klar. I 1999 blev euroen officielt lanceret, men kun til elektroniske betalinger og overførsler. 3 år senere, den 1. januar 2002, blev eurosedler og mønter sat i omløb og erstattede nationale valutaer i 12 lande. Det var en af de største valutaændringer i historien. Mere end 15 milliarder sedler og 52 milliarder mønter blev taget i brug i disse lande.
4: I dag består euroområdet af 21 EU-lande, der har indført euroen som deres officielle valuta. 5 EU-lande, Tjekkiet, Ungarn, Polen, Rumænien og Sverige, har endnu ikke indført den, selvom de er juridisk forpligtet til at gøre det, når de opfylder kriterierne. I Danmark bruger vi heller ikke euroen. Men i modsætning til de 5 andre EU-lande fik vi i 1992 forhandlet en særlig aftale på plads, der gør, at vi kan fravælge euroen og beholde vores danske krone. Euroen er ikke kun en officiel valuta i de fleste EU-lande, det er den også i Andorra, Monaco, San Marino, Vatikanstaten, Montenegro og Kosovo. Det viser, hvor nyttig og vigtig euroen er, selv uden for EU.
3: En fælles valuta betyder også et fælles ansvar. Når lande bruger de samme penge, skal de koordinere de økonomiske politikker nøje for at sikre stabilitet og få mest muligt ud af den fælles valuta. Denne koordinering sker gennem eurogruppen. Her mødes finansministrene fra landene i euroområdet regelmæssigt for at drøfte de økonomiske udfordringer, vækstplaner og budgetpolitikker.
4: Overgangen til euroen handlede ikke kun om at trykke nye sedler. Det var også et stort juridisk og økonomisk projekt. For at sikre en gnidningsløs overgang blev der fastsat en række regler i form af 2 EU-forordninger. De sørger for, at realkreditlån, ansættelseskontrakter og opsparing forbliver uændret, og at gamle valutaer omregnes til euroen på en gennemsigtig og retfærdig måde. I korte træk kan man derfor sige, at juridisk kontinuitet og økonomisk retfærdighed var garanteret fra dag 1. Euroen fjernede også vekselgebyr og usikkerhed for virksomheder, der opererer i hele euroområdet. Det har gjort handel og investeringer på tværs af grænserne enklere og mere forudsigelige og skabt mere prisgennemsigtighed.
3: I hjertet af euroområdet har vi den europæiske centralbank, som er placeret i Frankfurt. Sammen med de nationale centralbanker i landene i euroområdet udgør den det, vi kalder eurosystemet. Den europæiske centralbanks vigtigste opgaver er at holde priserne stabile, udvikle pengepolitikken i euroområdet og sikre, at det finansielle system fungerer gnidningsløst. Centralbankens uafhængighed af politisk indflydelse sikrer troværdighed, og dette er en af hovedårsagerne til, at der er stor tillid til euroen både i og uden for Europa.
4: Europaparlamentet har også spillet en vigtig rolle i forbindelse med euroen. Parlamentet er med til at udforme de love, der danner grundlag for euroen. Det fører tilsyn med den økonomiske styring og holder den europæiske centralbank og andre EU-institutioner ansvarlige. Derudover repræsenterer parlamentet borgerne. Det sørger for, at borgerne bliver hørt i debatter om spørgsmål om finansiel stabilitet, forbrugerbeskyttelse og økonomiske reformer.
5: Mange er overbeviste om, at euroen har gjort alting dyrere. Det er også rigtigt, at prisen på nogle ting er steget efter skiftet. Men når vi ser på de officielle inflationsdata for hele økonomien, ser det noget anderledes ud. Undersøgelser foretaget af uafhængige forskere viser, at indførelsen af eurosedler og mønter kun forårsagede en lille stigning i inflationen, der anslås til at udgøre få tiendedele af et procentpoint. Fordi den lille stigning blandt andet ramte priserne på de varer, der ofte bliver købt, lagde folk ekstra mærke til det. Men de samlede leveomkostninger steg ikke alene på grund af euroen. Det er andre faktorer, såsom lønninger, energipriser og generelle økonomiske forhold, der har haft en meget større indflydelse på, hvordan priserne har ændret sig over tid.
4: Ligesom udfordringer har styrket Europa, har de også styrket euroen. Efter finanskrisen i 2008 og gældskrisen i euroområdet blev der nemlig skabt nye værktøjer for at beskytte området og styrke dets finansielle styring. Et af disse nye værktøjer var den europæiske stabilitetsmekanisme. Erfaringerne fra disse kriser var med til at gøre den fælles valuta mere modstandsdygtig og stabil. Euroen vil kun fortsætte med at udvikle sig. Den europæiske centralbank har blandt andet et mål om at lancere en digital euro omkring 2029. Den er ikke tænkt som en erstatning for kontanter, men som et supplement for at gøre euroen klar til den digitale tidsalder. Udviklingen af euroen vil ske i samarbejde med alle EU-institutioner herunder parlamentet for at sikre gennemsigtighed, sikkerhed og tillid.
5: Fra en fælles valuta til et fælles ansvar. Den dag i dag er euroen fortsat kernen i det europæiske projekt, der bygger på tillid, samarbejde og den konstante indsats for at tilpasse sig en verden i forandring.
4: Denne podcast er produceret af Europaparlamentet.
6: Hvad er det for et parlament, der er lagt sig? Det rene er, at det er parlamentet i Europa, en kæde parlament er rent lov. Det rene er, at en kæde kan være rent ikke der, når en parlament når sjovt. Og spørg en drøm af loven, at min marol er her, og snak med en navn, at du gjelder ud igen og vatter her. Måste den det er sådan tusse, når vi bor her. Så rent holde, så kan vi glæde tilskent i svaredag eller en skæld. Det går nu Lisbon er drægt i den gravilse schacht. Den er kørsjæst en kædeur af rollen af parlamentin og sjunta incidentes årbog. Og det bliver nye små gæstene om at hjælpe med. Hvis fedt af parlamentin og sjunta kører gås green screw dør igen af hver rægt lige her nærtes. Le færgen den går lige ind i et prinsipel med kødigte. Så er sprilæsjen, når nok fedt lige nærtes lige igen af at hvorn mere fedt lige nærtes bølstøjt dejl alge hæfugter lige en gæst. Er en level og sjunta, væg jo nok, nu er et hul. Og nej med tagen, når fanden ikke kører kongrek, og det er fedt, og det er sådan Sjid Parlament na Hórpa agus na Parlamentín á Siúnta ag obadóibas lovei chéile a lagan sias an tlí in an antar cór parlamentoch éfugtoch agus rialta agrú agus a chorchon cín in san eantas. Bíon galor sais na cór a gest. Tagan canar a gach Parlament na Siúnta agus uchtar an Parlament na Hórpa le chéile gach blian can cúrsi cór a flé. Sjid cógan an uchtar an a Parlament na Hórpa an tudar as ta fragrach as kestna fein gadrif leis na Parlamentín á Siúnta. De miauw dit, tal kogel in de noordwand koeiente dochter aan de parlementen, agus de gaheerlijk den groepie politoele. Tal sier gaan ik aan de awoin de goed neveshri nef jengelte a kogel in de noordwand koma, ach niet alleen kjaart de voortaleggen aan de son. Ach niet is aan ten kogel wil tochtle. Tagen kóltíne gusti gnóhi orpacha ins na parlamentí na siúnta agus parlament na hórpa le chéile gareelta. Sa chógáil des na gusti parlamentacha om gnóhi orpacha a dugta kósak ar hi chomá. Se tá mar chosbóra kósak na tachtí parlamentacha na siúnta orpacha a hort le chéile gan kesna raha orpacha agus kesna vun le ról na parlamentí na siúnta ins an antas orpacha flé. Is fedle korsak konkludi agus raun chyde her glaka, ag nilchit san kengeltoch en a parlament i nasjunta. Dentro kvinnahe korsak a hin ol go or savlien. Fast lien toskrachti de sosle sheshar kolti on a parlament i nasjunta agus parlament na horpa en a kvinnahe san. In a hounta son is fedle parlamenti de hirhers irahori er vaulwicht in sanantis, agus parlamenti nasjunta orpocha ele fastler na kvinnahe mar vranori. Is eulegan scale gohoirehe gos for kovna rada na hukwine. Tás siúr hóireacht am an gadrimh le parlamentí náisiúnta ag parlament na hÁirpe chomá. Faimíonn si mar an a dólais. Chuann si sonraí fés na parlamentí náisiúnta ar fáil de parlament na hÁirpe. Den si an díocht chomá ar parlament na hÁirpe i líonraí riarachain le haid cóir idir parlamentoch. Ina hánta son, banistíonn si an cadrimh le hifige ghéan an díocht ina parlamentí náisiúnta sa faisél, as cumadan si dlú cheangal ar bun lena locht riarachain. Fuil sin an stúrthóireacht am an gadrimh le parlamentí náisiúnta tuairis gáil bhliain tóil chomá, ar an gadrimh idir parlament na hÁirpe agus parlamentí náisiúnta an aontais. Tugtar léargas sa tuairis gáil san ar na gníomhaíochtaí idir parlamentacha agus ar na forbairtí go léir sa chóir idir na parlamentí éagsúlaíns na Beilstáit. Éidirre tacaíonn parlament na hÁirpe go gníomhach le dhá mhór chólach de éascaíonn chóir idir na parlamentí éagsúla. An chéad ceann díobh ná an tádáin idir parlamentach de bhealaitiú faisnéise do chuid na aontais, nó IPEX. Cuid den chólach san ná ardán chun eolas agus doiciméadaí féineantas a bhalar tú idir na parlamentí náisiúnta agus parlament na hÁirpe. Faimíonn an chólach deile an lár an a dhorpach am haide agus doiciméadú parlamentach, nó ECPRD, mar chlí chun iarratais ar eolas a sheola, nuair is mian le parlament níos mó a aolam fe chleachtais agus feartais tíortha orpacha eile. Mar sin, mar eacann tú bíonn parlament na hÁirpe ag obair as láb ar parlamentí náisiúnta na Meilstáit go léir. Si Parliament na hÁirpe chur an chláirsa de láthair. Is féidiréisach de tilipod chéaltaí ar Europarl Radio.
7: No final de 2024, havia mais de 120 milhões de pessoas deslocadas à força em todo o mundo devido a perseguições, conflitos, violência e violações dos direitos humanos, o que equivale a mais de uma em cada 69 pessoas, entre as quais se contam mais de 43 milhões de refugiados. Há também milhões de apátridas a quem foi recusada uma nacionalidade. Estas pessoas não têm acesso a direitos básicos, como a educação, os cuidados de saúde, o emprego e a liberdade de circulação. Está a ouvir Subir a Parada, Legislar Melhor. Neste podcast, vamos analisar a resposta da UE às crises humanitárias. No ano passado, 10 milhões de pessoas foram forçadas a fugir de guerras e emergências climáticas. Esta situação está a tornar-se cada vez mais habitual. Segundo o relatório mais recente do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, o número de pessoas deslocadas em todo o mundo atingiu os 120 milhões. Este número é quase idêntico à população do Japão. Só nos primeiros meses de 2024, com a escalada dos numerosos conflitos em curso na Ucrânia, na Faixa de Gaza, na Síria e no Sudão, milhões de pessoas foram forçadas a abandonar as suas casas. Cerca de 3 em cada 4 pessoas deslocadas são originárias de países onde os efeitos da emergência climática se tornaram parte do seu dia-a-dia. O maior aumento dos números de deslocações proveio de pessoas que tiveram de fugir de um conflito, mas que permaneceram no seu próprio país. Mais de 68 milhões de pessoas estão deslocadas internamente. E estão entre as pessoas deslocadas mais vulneráveis do mundo, visto que estão frequentemente presas em zonas de conflito perigosas e são incapazes de garantir a sua segurança. O número de refugiados e outras pessoas que necessitam de proteção internacional aumentou para 43,4 milhões. Os refugiados são pessoas que fogem de conflitos, perseguições e violações dos direitos humanos que atravessaram uma fronteira para outro país. Um requerente de asilo é uma pessoa que fugiu do seu país de origem e solicitou asilo noutro país, mas aguarda ainda o tratamento do seu pedido. Em última análise, nem todos os requerentes de asilo serão reconhecidos como refugiados, mas todos os refugiados eram inicialmente requerentes de asilo. A crise dos refugiados é um dos maiores desafios para a União Europeia. Existem vários mecanismos e programas de financiamento da UE que visam abordar as questões da migração e do asilo. Estes programas de financiamento apoiam os Estados-membros na gestão dos fluxos migratórios, na integração de migrantes e refugiados e no reforço da segurança das fronteiras. O principal programa de financiamento da UE para a migração e o asilo é o Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração. Este fundo visa apoiar os Estados-membros na melhoria dos sistemas de asilo, das condições de acolhimento e dos processos de proteção internacional, bem como promover a integração dos nacionais de países terceiros na sociedade. O fundo também presta apoio aos Estados-membros sob pressão, reforçando a sua capacidade de gerir um elevado número de migrantes e requerentes de asilo, bem como facilitando o regresso dos migrantes aos seus países de origem de forma humana e digna. Em meados de junho de 2024, a Comissão Europeia adotou o Plano de Execução Comum do Pacto em Matéria de Migração e Asilo, com o objetivo de assegurar que as novas regras de migração e asilo introduzidas pelo Pacto entrem em vigor até meados de junho de 2026. Até ao final de 2024, os Estados-membros devem elaborar planos nacionais de execução que especifiquem a forma como vão aplicar estas regras. O Plano de Execução Comum tem 10 componentes essenciais. Estes incluem um sistema comum de informação sobre migração e asilo para aplicar as novas regras em matéria de solidariedade e responsabilidade entre os Estados-membros, um sistema de gestão das chegadas irregulares de nacionais de países terceiros, procedimentos de asilo mais eficientes e níveis de vida adequados para os requerentes. O Pacto em Matéria de Migração e Asilo, proposto pela Comissão Europeia em setembro de 2020 e adotado pelo Parlamento e pelo Conselho em 2024, é uma abordagem unificada da UE para gerir a migração de forma justa e sustentável. Visa garantir a solidariedade entre os Estados-membros, proporcionar segurança e proteger os direitos fundamentais dos recém-chegados. Todas estas iniciativas demonstram a abordagem global da UE em matéria de migração e asilo, combinando ajuda imediata com soluções a longo prazo, destinadas a promover a integração e a cooperação. No entanto, é importante recordar que, por detrás de cada política e fundo, existem histórias humanas reais, indivíduos e famílias que procuram segurança, estabilidade e uma oportunidade para reconstruir as suas vidas. As iniciativas da UE não se limitam apenas a números e políticas. Visam também fazer uma diferença tangível na vida destas pessoas. Pode ouvir mais podcasts na Rádio Europarl, a rádio web do Parlamento Europeu.
8: Promouvoir l'intégration européenne, encourager les citoyens à voter et trouver des solutions au niveau local, voilà quelques exemples parmi les priorités politiques de l'Union européenne. On en entend beaucoup parler, mais de quoi s'agit-il vraiment ? Au quotidien, et surtout pour les jeunes, ces grandes idées semblent parfois bien abstraites et éloignées de notre réalité. Alors, pour se rapprocher des jeunes, la Commission européenne a transformé l'ancien service volontaire européen en un projet plus important, appelé le Corps européen de solidarité. L'idée derrière ce programme est de permettre aux jeunes d'aider à façonner l'avenir de l'Europe. Le projet s'articule autour de trois objectifs principaux : mobiliser, connecter et autonomiser les jeunes. Mikaela Choydrova, ancienne députée européenne, explique comment cette initiative aide les jeunes à devenir des citoyens actifs.
9: L'objectif principal de ce programme est d'encourager les jeunes et les organisations à participer à des activités liées à la solidarité, principalement le bénévolat. Les participants pourront acquérir de l'expérience dans le domaine du bénévolat et devenir des citoyens actifs.
8: Le Corps européen de solidarité comprend maintenant un tout nouveau domaine, l'aide humanitaire. Autrement dit, vous pouvez faire du bénévolat non seulement dans l'ensemble de l'Union européenne, mais aussi dans d'autres régions du monde au sein d'un réseau qui ne cesse de grandir. L'ancien commissaire européen chargé de la jeunesse, de la culture et du sport, Tibor Navracsics, y voit une avancée décisive.
10: Nous vivons à une époque où les contradictions et les différences culturelles entre les pays et au sein des sociétés s'accentuent. Ce programme est donc plus pertinent que jamais. Nous voulons consolider ce que nous avons déjà accompli et aller plus loin. Avec cette fois une nouveauté, puisque nous proposons également de soutenir le bénévolat dans le cadre de l'aide humanitaire. Ce sont peut-être les prémices d'une véritable communauté mondiale du bénévolat.
8: Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Si vous avez entre 18 et 30 ans, vous pouvez postuler pour participer à des projets dans plus de 60 pays et territoires différents. Les projets sont classés par pays, par thème et par date. Vous trouverez toutes les informations dont vous avez besoin en ligne sur le portail européen de la jeunesse. Et si vous ne savez pas par où commencer, aucun souci. Le site propose même un quiz pour vous aider à déterminer quels projets correspondent à vos centres d'intérêt.
9: Les projets sont classés en trois grandes catégories. Le bénévolat, les projets de solidarité et le bénévolat dans le domaine de l'aide humanitaire. Il faut noter que les projets d'aide humanitaire sont ouverts aux bénévoles jusqu'à l'âge de 35 ans. Toutes les offres publiées donnent des informations détaillées sur le projet, date de début, durée et date limite de candidature. Vous y trouverez également des informations sur les conditions de participation, les compétences requises et bien sûr ce que vous ferez précisément sur place. Pour postuler, vous devez généralement fournir deux choses. Un CV, dans lequel vous pouvez mettre en évidence non seulement votre expérience professionnelle, mais aussi vos passe-temps et les activités que vous avez effectuées en groupe, et une lettre de motivation, dans laquelle vous pouvez expliquer pourquoi le projet compte pour vous. La coordinatrice du programme Corps européen de solidarité, Elena Degan, nous fait part d'un conseil concernant l'apprentissage non formel.
8: Le plus important, c'est de se concentrer sur la lettre de motivation. Étant donné qu'il s'agit de bénévolat, il n'est pas nécessaire d'avoir une longue expérience professionnelle. Au contraire, ce qui compte, c'est votre motivation à agir au niveau européen. Les passe-temps, les expériences antérieures dans des activités de groupe ou les centres d'intérêt personnel sont souvent plus pertinents que les expériences professionnelles.
9: Une fois que vous aurez envoyé votre candidature, l'organisation vous contactera si vous êtes présélectionné. Vous passerez ensuite en entretien où vous découvrirez tous les détails de votre projet, les conditions de travail, les démarches administratives, le remboursement des frais de voyage, les exigences en matière de visa et les conditions d'hébergement. Une fois les formalités réglées, il vous suffit d'accepter l'offre pour que démarre votre expérience. Pas de panique, vous ne serez pas seul. Il existe un filet de sécurité pour les bénévoles qui se compose des organisations et des personnes destinées à aider les bénévoles tout au long de leur expérience. Ce réseau de soutien comprend l'organisation d'envoi, qui est dans votre pays d'origine, qui vous aide à préparer votre départ, dispense des formations et approuve le projet. L'organisation d'accueil, qui fournit l'hébergement, les repas, une petite indemnité et une aide pour vos déplacements. Un tuteur sur place pour vous aider à découvrir une nouvelle culture et à surmonter les difficultés que vous pourriez rencontrer. Et l'agence nationale qui supervise et vérifie que tout est bien conforme aux normes du Corps européen de solidarité. Vous serez donc bien entouré. Une fois sur place, vous travaillerez généralement entre 30 et 38 heures par semaine, mais le Corps européen de solidarité, ce n'est pas que du travail, c'est avant tout une expérience de vie.
8: Participer à un projet du Corps européen de solidarité, c'est s'immerger dans une nouvelle culture. C'est aussi partager des valeurs, à la fois locales et européennes. Vous avez besoin d'aide pour parler la langue de votre pays d'accueil ? Aucun problème. Vous aurez accès à une assistance linguistique en ligne avec des cours gratuits dans toutes les langues officielles de l'Union. Pour bien démarrer et profiter au mieux de cette expérience, le programme apporte des conseils et un soutien à deux moments clés. Une formation à l'arrivée pour rencontrer d'autres bénévoles, créer un réseau d'entraide et recevoir des conseils pour vous adapter à votre nouvelle vie. Et une évaluation à mi-parcours pour faire le point sur vos activités, partager votre expérience et planifier les prochaines étapes. L'idée derrière tout ça est de vous aider à grandir à titre personnel et professionnel.
9: Pour certains bénévoles, participer au Corps européen de solidarité, ce n'est que le début de l'aventure. Prenons l'exemple d'Adriane Cobo. Il explique que son expérience au sein du programme l'a conduit à faire un stage au Parlement européen.
11: Lo bonito del voluntariado es que cada persona tiene una razón por la que está ahí y lo bueno es que sean cual sea tu razón.
8: Ce qui est formidable avec le bénévolat, c'est que chacun a sa propre raison de s'engager. Que vous cherchiez un nouveau projet de bénévolat, une bourse de doctorat ou une pause pour changer d'air, ce qu'il y a de beau avec le Corps européen de solidarité, c'est qu'il vous donne les outils pour avancer, quel que soit votre parcours ou la raison de votre adhésion. Et surtout, ce qui est vraiment important, c'est que, peu importe la voie que vous souhaitez suivre par la suite, vous recevrez des informations, des contacts et tout ce dont vous avez besoin pour continuer. Je pense que cette expérience donne toujours l'occasion de découvrir de nouveaux environnements et de nouveaux endroits, de tisser des liens, de voir les choses différemment et d'élargir ses horizons, ce qui, selon moi, est le plus important.
11: Autres espacios, tener contactos, tener una nueva perspectiva y sobre todo abrirte horizontes. Yo creo que es lo más importante.
9: L'expérience du Corps européen de solidarité, c'est plus qu'une ligne sur votre CV. Écoutons Carmen Sanz, par exemple, qui estime que son expérience de bénévolat en Croatie lui a permis d'évoluer sur le plan personnel.
12: Sobre todo ha sido un viaje muy introspectivo, ¿no? Porque bueno, aparte de explorar un poquito.
8: C'est avant tout un voyage intérieur. En plus d'explorer mon domaine professionnel, j'ai découvert que j'aimais faire d'autres choses. Par exemple, j'avais peur de parler en public. Aujourd'hui, j'adore ça. Je n'ai plus du tout le trac. Si j'ai pu enseigner l'espagnol à des adolescents croates, plus rien ne peut m'arrêter. En fait, j'ai beaucoup évolué sur le plan personnel et j'ai énormément gagné confiance en moi. Je crois sincèrement que chacun devrait sortir de sa zone de confort et essayer de nouvelles choses dans un autre pays.
12: Provar en un país distinto al tuyo es totalmente necesario.
9: L'expérience du Corps européen de solidarité, ce n'est pas uniquement des projets et des politiques. C'est une aventure personnelle. C'est votre histoire, votre place en Europe. Rendez-vous sur le site du Corps européen de solidarité et trouvez votre prochaine aventure.
8: Cette émission vous est présentée par Europarl Radio, la web radio du Parlement européen.
13: La trata transatlántica de personas esclavizadas representa un capítulo oscuro y doloroso en la historia de la humanidad, que abarca más de 400 años y afecta a más de 15 millones de personas. Era un sistema de comercio triangular entre Europa, África Occidental y las Américas, y aunque fue abolida a principios del siglo XIX, todavía persisten sus ecos. Las ideologías racistas que la gente utiliza para justificar y perpetuar la trata de esclavos siguen moldeando las actitudes y comportamientos discriminatorios de hoy. En este podcast honramos la memoria de las víctimas de la esclavitud y la trata transatlántica de personas esclavizadas. Asimismo, exploramos cómo este oscuro capítulo de la historia continúa teniendo un impacto en nuestro mundo actual. Para empezar, retrocedamos en el tiempo. En el siglo XVIII, Haití era una colonia francesa en el corazón del Caribe donde los africanos esclavizados soportaban dificultades inimaginables. Llegaron principalmente de regiones de África Occidental y se enfrentaron a largas horas de trabajo, lesiones, enfermedades, violencia y desnutrición generalizada. Durante este tiempo, los ideales de la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad, despertaron un deseo de libertad entre el pueblo haitiano. No obstante, la colonia se convirtió en un campo de batalla para las potencias colonizadoras enemigas, como España y Gran Bretaña, que apoyaban a varias facciones a fin de defender sus propios intereses. En medio de las turbulencias, el antiguo esclavo Toussaint Louverture surgió como un líder prominente y movilizó a sus compañeros haitianos en la lucha revolucionaria que tuvo lugar entre 1791 y 1804. A la larga, la revolución haitiana tuvo éxito. El pueblo ganó su independencia de Francia y Haití se convirtió en el primer país en ser fundado por antiguos esclavos. Este momento histórico no solo marcó el fin de la esclavitud en Haití, sino que también reverberó mucho más allá de las costas de la isla y a la postre contribuyó a la abolición de la trata transatlántica de personas esclavizadas. Regresemos a la actualidad. Cada 25 de marzo conmemoramos el Día Internacional de Recuerdo de las Víctimas de la Esclavitud y la Trata Transatlántica de Esclavos. Esta fecha nos recuerda las atrocidades que se cometieron y honra a los que sufrieron y murieron como resultado de la brutal trata de personas esclavizadas. También nos ayuda a sensibilizar a la juventud sobre la gravedad del racismo y los prejuicios. Como señala el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, millones de niños, mujeres y hombres africanos fueron objeto de trata a través del Atlántico y arrancados de sus familias y patria. Sus comunidades fueron desgarradas, sus cuerpos quedaron reducidos a mercancía y su humanidad fue negada. La historia de la esclavitud es una historia de sufrimiento y barbarie que muestra lo peor de la humanidad. Pero también es una historia de asombrosa valentía que ejemplifica lo mejor del ser humano y abarca desde las personas esclavizadas que se alzaron contra lo que parecía imposible hasta los abolicionistas que denunciaron este crimen atroz. Y sin embargo, el legado de la trata transatlántica de esclavos aún nos persigue hoy día. Se puede trazar una línea recta que une los siglos de explotación colonial y las desigualdades sociales y económicas actuales. Y los clichés racistas popularizados para racionalizar la inhumanidad de la trata de esclavos se pueden reconocer en el odio supremacista blanco que resurge hoy en día. Nos corresponde a todos luchar contra el legado racista de la esclavitud. La educación desempeña un papel crucial en la lucha contra el racismo y los prejuicios. Por esta razón, las Naciones Unidas enfatizan la importancia de las iniciativas educativas que enseñan a las generaciones futuras sobre las causas y consecuencias de la esclavitud y resaltan las lecciones que hemos aprendido de este periodo oscuro. Por ejemplo, una herramienta clave para educar a las personas y crear conciencia es usar el vocabulario apropiado. De ahí que en los últimos años los historiadores hayan dejado de usar la palabra esclavo y hayan optado por el término personas esclavizadas. Hacen esto para darle importancia a la misma humanidad que el brutal sistema de esclavitud intentó borrar. A través de iniciativas como el proyecto Las Rutas de las Personas Esclavizadas de la UNESCO, lanzado en 1994, y el Día Internacional de Recuerdo de las Víctimas de la Esclavitud y la Trata Transatlántica de Esclavos de las Naciones Unidas, se están realizando esfuerzos para explorar la historia y el impacto de la trata transatlántica de personas esclavizadas y la esclavitud en todo el mundo. Además, las Naciones Unidas declararon el periodo de 2015 a 2024 como el Decenio Internacional de los Afrodescendientes, con el fin de abordar los desafíos actuales que enfrentan las personas de ascendencia africana, incluidos el racismo sistémico y la discriminación. Este decenio internacional tiene como objetivo promover el respeto de los derechos humanos, celebrar las contribuciones de los afrodescendientes y fortalecer los marcos jurídicos para combatir el racismo. En junio de 2020, el Parlamento Europeo se convirtió en la primera institución internacional en reconocer la trata transatlántica de personas esclavizadas y la esclavitud como crímenes de lesa humanidad. En una resolución aprobada por una amplia mayoría, la Eurocámara pidió a las instituciones y a los Estados miembros de la Unión Europea reconocer oficialmente las injusticias del pasado y los crímenes de lesa humanidad cometidos contra las personas negras y las personas de color. Personas de color. La educación también ocupa un lugar importante en esta resolución, ya que recomienda

0: Transatlantický obchod s otrokmi je temnou a bolestnou kapitolou ľudských dejín. V priebehu 400 rokov sa jeho obeťou stalo viac ako 15 miliónov ľudí. V tejto súvislosti hovoríme o tzv. Trojuholníkovom obchodnom systéme. Obchode s otrokmi medzi Európou, Západnou Afrikou a Severnou ako aj Južnou Amerikou. Hoci bol obchod s otrokmi začiatkom 19. storočia zrušený, zanechal hlbokú stopu. Rasistické ideológie, ktorými ľudia ospravedlňovali obchod s otrokmi, dodnes formujú diskriminačné spôsoby myslenia a správania niektorých ľudí. V tomto podcaste si pripomenieme obete otroctva a transatlantického obchodu s otrokmi. Pozrieme sa tiež na to, ako táto temná kapitola našich dejín naďalej ovplyvňuje svet, v ktorom žijeme. Začnime pohľadom do minulosti. V 18. storočí bolo Haiti francúzskou kolóniou v srdci Karibiku. Zotročení ľudia z Afriky tam museli znášať nepredstaviteľné utrpenie. Väčšina z nich pochádzala zo západnej Afriky. Ich každodenný život sa vyznačoval dlhým pracovným časom, zraneniami, chorobami, násilím a často aj podvýživou. Potom prišla francúzska revolúcia a ideály slobody, rovnosti a bratstva vyvolali medzi obyvateľmi Haiti túžbu po slobode. Súperiace koloniálne mocnosti ako Španielsko a Veľká Británia však premenili kolóniu na boisko a úmyselne podporovali rôzne skupiny, aby nakoniec presadili svoje vlastné záujmy. Uprostred všetkých týchto nepokojov sa vynoril vynikajúci vodca Toussaint Louverture. Tento bývalý otrok dokázal zmobilizovať haitský ľud v revolučnom boji, ktorý trval od roku 1791 do roku 1804. Haitská revolúcia sa skončila úspechom. Haitania získali nezávislosť od Francúzska a Haiti sa stalo prvou krajinou, ktorú založili bývalí otroci. Bol to historický okamih, ktorý nielenže znamenal koniec otroctva na Haiti, ale mal odozvu aj ďaleko za brehmi ostrova. Spustil sériu udalostí, ktoré v konečnom dôsledku prispeli k ukončeniu transatlantického obchodu s otrokmi. Vráťme sa však do súčasnosti. Organizácia Spojených národov vyhlásila 25. marec za Medzinárodný deň spomienky na obete otroctva a transatlantického obchodu s otrokmi. Tento deň nám rok čo rok pripomína zverstvá, ktoré boli spáchané a vzdáva úctu ľuďom, ktorí trpeli a prišli o život v dôsledku brutálneho obchodu s otrokmi. Tento deň je tiež príležitosťou na to, aby sme zvýšili povedomie mladých ľudí o nebezpečenstve rasizmu a predsudkov. Ako povedal generálny tajomník OSN Antonio Guterres.
1: Millions of African children, women and men were trafficked across the Atlantic.
2: Milióny afrických detí, žien a mužov boli unesené cez Atlantik, odtrhnuté od svojich rodín a domoviny. Ich komunity boli rozbité, s ich telami sa zaobchádzalo ako s tovarom a ich ľudskosť bola popretá. História otroctva je príbehom utrpenia a krutosti, ktorá odhaľuje najtemnejšiu stránku ľudstva. Je to však aj príbeh obdivuhodnej odvahy, ktorý ukazuje ľudskosť v jej najlepšej podobe. Začalo sa to otrokmi, ktorí sa vzbúrili proti všetkým prekážkam a pokračovalo to odporcami otroctva, ktorí pozdvihli svoj hlas proti týmto ohavným zločinom. A predsa nás dedičstvo transatlantického obchodu s otrokmi prenasleduje dodnes. Dnešné sociálne a ekonomické nerovnosti priamo súvisia so stáročiami koloniálneho vykorisťovania. V nenávistných prejavoch zo strany tých, ktorí presadzujú myšlienku nadradenosti bielej rasy, rozpoznávame rasistické motívy, ktoré sa často používali na racionalizáciu neľudského obchodu s otrokmi. Povinnosťou nás všetkých je bojovať proti rasizmu, ktorý je dedičstvom otroctva.
1: To fight slavery's legacy of racism.
0: V boji proti rasizmu a predsudkom zohráva dôležitú úlohu vzdelávanie. Preto Organizácia Spojených národov kladie veľký dôraz na to, aby sa budúce generácie dozvedeli o príčinách a dôsledkoch otroctva a o tom, aké ponaučenie sme si ako spoločnosť z tejto temnej kapitoly našej histórie zobrali. Jedným z kľúčov k vzdelávaniu ľudí o rasizme a zvyšovaniu ich povedomia o tejto téme je používanie vhodných slov. Preto v posledných rokoch viacerí historici prestali používať slovo otrok a nahradili ho termínom zotročení ľudia. Robia to preto, aby zdôraznili ľudskú dôstojnosť, ktorú brutálny systém otroctva tak zúrivo popieral. Iniciatívy, ako je projekt Cesty zotročených národov, ktorý UNESCO spustilo v roku 1994, či Medzinárodný deň spomienky na obete otroctva a transatlantického obchodu s otrokmi slúžia na to, aby sme prenikli do histórie otroctva a preskúmali dôsledky, ktoré mal transatlantický obchod s otrokmi na celom svete. Organizácia Spojených národov okrem toho vyhlásila obdobie rokov 2015 až 2024 za medzinárodné desaťročie ľudí afrického pôvodu. Cieľom tejto iniciatívy je riešiť problémy, ktorým ľudia afrického pôvodu stále čelia, ako je napríklad štrukturálny rasizmus a diskriminácia. Pozornosť sa však sústreďuje aj na podporu dodržiavania ľudských práv, uznanie prínosu ľudí afrického pôvodu a posilnenie právneho rámca boja proti rasizmu. V júni 2020 sa Európsky parlament stal prvou medzinárodnou inštitúciou, ktorá klasifikovala transatlantický obchod s otrokmi a otroctvo ako zločin proti ľudskosti. V uznesení prijatom veľkou väčšinou hlasov poslanci vyzvali inštitúcie Európskej únie a členské štáty, aby oficiálne uznali nespravodlivosť a zločiny proti ľudskosti spáchané v minulosti na černochoch a ľuďoch inej farby pleti. Poslanci sa v uznesení zaoberali aj vzdelávaním. Okrem iného odporúčajú, aby sa história ľudí patriacich k rasovým menšinám stala súčasťou školských osnov. Ďalším projektom je tematický týždeň rozmanitosti a boja proti rasizmu, ktorý každoročne okolo 25. marca organizuje Európska sieť proti rasizmu v spolupráci s Európskym parlamentom a Európskou komisiou. Jedným z jeho cieľov je poskytnúť finančné, sociokultúrne a psychologické odškodnenie potomkom ľudí, ktorí sa stali obeťami otroctva. Otroctvo a s ním spojený rasizmus stále ovplyvňujú našu spoločnosť. Je nesmierne dôležité, aby sme si pripomínali minulosť a aby sme nezabudli na ľudí, ktorí sa postavili proti nespravodlivosti. Na ľudí ako Toussaint Louverture, ktorý viedol boj proti otroctvu na Haiti. Na medzinárodnej úrovni aj na úrovni Európskej únie sa uskutočňujú vzdelávacie aktivity a koordinované iniciatívy, ktoré slúžia na boj proti rasizmu, zvyšovanie povedomia, podporu rovnosti a vytvorenie inkluzívnejšej a spravodlivejšej spoločnosti. Tento podcast pre vás pripravil Európsky parlament. Ďalšie podcasty si môžete vypočuť na internetovej stránke Rádia Európskeho parlamentu Europarl Radio.
3: Europos parlamente tam tikroms pareigoms vadinti vartojamas iš pažiūros senoviškas žodis – kvestorius. Ar žinote, ką tai reiškia? Jeigu ne, nieko nuostabaus, nes apie šias pareigas kalbama nedaug. Tačiau jos turi esminę svarbą Europos parlamento veiklai. Kvestorių yra 5 ir jie posėdžiauja biure. Apie šį organą esame parengę kitą šios serijos laidą. Kartu jie sudaro kvestorių kolegiją ir renkasi maždaug kartą per mėnesį. Per plenarines sesijas. Kvestorių kolegija yra Europos parlamento organas, atsakingas už administracinius ir finansinius klausimus, tiesiogiai susijusius su parlamento nariais ir jų darbo sąlygomis. Pavyzdžiui, į jų atsakomybės sritį įeina medicinos tarnyba, transportas, biurų įrengimas, stažuotojai ir kalbos kursai. Kitaip tariant, jie atsakingi už viską, kas tiesiogiai susiję su Europos parlamento nariais. Buvusi kvestorė Anne Sander per 2024 metų gegužę vykusi Europos parlamento atvirų durų renginį paaiškino. Paprastai kalbant, esame 5 išrinktieji, kurie užsiima Europos parlamento vidinę veiklą. Tai reiškia, kad atsakome už prieigos taisyklės, veiklos taisyklės, valgyklas, Europos parlamento narių finansinės teisės. Ne tik užtikriname parlamento vidaus veiklą, bet ir tam tikrą prasme esame Europos parlamento narių profesinė sąjunga. Mes jiems atstovaujame. Kai kas nors Europos parlamente neveikia, jo nariai kreipiasi į kvestorius. Pavyzdžiui, stengiamės jiems padėti bendrauti su administracija. Išrinkęs pirmininką ir 14 jo pavaduotojų, Europos parlamentas renka kvestorius. Kvestoriai renkami 3 kartus balsuojant slaptai. Per pirmuosius 2 balsavimus reikalinga absoliuti balsavusiųjų dauguma, o per trečiąjį balsavimą pakanka paprastos balsų daugumos. Absoliuti dauguma reiškia daugiau nei pusę visų už kandidatus atiduotų balsų. Paprasta dauguma atitinka tiesiog didesnį kandidato surinktą balsų skaičių, palyginti su kitais kandidatais. Kaip galima iškelti savo kandidatūrą į kvestorius? Kandidatus į kvestorių pareigas gali pasiūlyti arba frakcijos, arba mažiausiai 40 narių grupė. Kaip ir parlamento pirmininko atveju, kvestorių kadencija trunka 2,5 metų. Kvestoriai biure turi patariamąjį balsą. Tai reiškia, kad jų vaidmuo biure yra patariamojo pobūdžio, bet jie negali balsuoti. Jie gali teikti pasiūlymus dėl biuro priimamų taisyklių, dalinio ar visiško keitimo. Be to, kiekvienas parlamento narys gali užduoti klausimų apie kvestorių veiklą. Kas eina kvestorių pareigas, sužinosite pažvelgę į Europos parlamento svetainėje pateikiamą jo narių ir jų pareigų sąrašą. Šią laidą jums pristato Europos parlamentas. Kitų tinklalaidžių klausykitės svetainėje Europarl Radio.
4: U ovom trenutku u našim ormarima mirno visi barem jedna majica, čiju priču vjerojatno nikad ne bismo htjeli čuti. Prošla je kroz ruke potplaćenih i iscrpljenih radnika kojima se krše temeljna prava. Za uzgoj pamuka od kojeg je izrađena bili su potrebni zemljište, kemikalije, energija i oko 700 litara vode. Svi ti resursi upotrijebljeni su za komad odjeće koje ćemo odjenuti svega nekoliko puta. Ta jednostavna majica prošla je put koji vrijedi razmotriti. To je naime put prema odgovornijim potrošačkim odlukama. Slušate povećanje očekivanja, bolje zakonodavstvo. U ovoj epizodi razmotrit ćemo što Europska unija čini kako bi suzbila negativni učinak brze mode. Kako bismo razumjeli trajni rast brze mode, moramo prvo razmotriti sebe i svoje potrošačke navike. Shopping može izazivati ugodu. Prema istraživanjima sveučilišta kao što su Stanford, MIT i Carnegie Mellon, kad ugledamo komad odjeće koji nam se jako sviđa, naš mozak oslobađa dopamin, kemikaliju povezanu s osjećajem užitka i nagrađivanja. A ako je odjevni predmet i povoljan, taj je osjećaj još snažniji. Robne marke povezane s brzom modom izgradile su svoje poslovne modele, upravo na tom osjećaju. Među njima su primjerice internetske platforme Shein i Temu, kao i najpopularniji lanci trgovina ulične mode. Ti brendovi proizvode ogromne količine trendovske odjeće po vrlo niskim cijenama i brzo ih plasiraju na tržište. Trendovi se neprestano mijenjaju. Novi artikli nude se u trgovinama svakog tjedna. Poruka je jednostavna. Kupi, odjeni nekoliko puta i baci. Na europskom se tržištu čak do 9% svih tekstilnih proizvoda uništi, a da ih pritom nitko nikad nije obukao. Tako funkcionira brza moda. U prosjeku svaki stanovnik Unije godišnje kupi 19 kg odjeće, te baci 12 kg odjeće. Naši se ormari brzo pune odjevnim predmetima koje jednako brzo zamjenjujemo novim, jeftinim artiklima. Iako je na njihovoj etiketi skromna cifra, stvarna cijena koju plaćaju okoliš i radnici koji proizvode te odjevne predmete je golema. Prema Europskoj agenciji za okoliš, tekstilna industrija među sektorima je koji imaju najštetniji učinak na okoliš. Jedan je od najvećih izrabljivača vode i tla odmah nakon prehrambene industrije i građevinskog sektora. Za uzgoj pamuka koji se koristi za proizvodnju tekstila poput trapera, potrebne su goleme količine vode i velike poljoprivredne površine. Pesticidi koji se koriste u uzgoju pamuka ugrožavaju zdravlje poljoprivrednika i lokalnih stanovnika. No negativni učinak prisutan je i u proizvodnji odjeće. Procjenjuje se da proizvodnja tekstila uzrokuje 20% globalnog onečišćenja vode, uglavnom zbog postupka bojanja i tretiranja tkanina. Moda također znatno doprinosi emisijama stakleničkih plinova. Odjeća se često proizvodi u dugim složenim globalnim lancima opskrbe te se prevozi diljem kontinenta prije nego što završi u našim ormarima. Osim toga, brojni odjevni predmeti izrađeni su od sintetičkih vlakana poput polijestera i najlona, kojima su potrebne stotine godina za razgradnju. To je dovelo do još jednog rastućeg problema – onečišćenja mikroplastikom. Svaki put kad peremo sintetičku odjeću, sitna plastična vlakna ispuštaju se u vodu. Tijekom vremena stotine tona mikroplastike nakupile su se u oceanima. A kad bacimo odjeću, to nije njezin konačan kraj. Danas se manje od 1% rabljene odjeće reciklira za proizvodnju novih odjevnih predmeta. Većina se spali, zakopa na odlagalištima ili izvozi kao otpad. Goleme količine bačenih artikala brze mode završe izvan Europe, na otvorenim odlagalištima u Africi, gdje opterećuju lokalne sustave zbrinjavanja otpada te zagađuju tlo i podzemne vode. No šteta se ne nanosi samo okolišu. Lola Sanchez Caldente, bivša izvjestiteljica za strategiju Europske unije za održive i kružne tekstilne proizvode, izjavila je: činjenica da postoje trgovine koje prodaju odjeću po vrlo niskim cijenama znači da se radnike koji su proizveli tu odjeću plaća vrlo malo. Sigurnost njihovih radnih mjesta je slaba. Vjerojatno rade u nehumanim uvjetima i nema nikakvih sigurnosnih standarda na radnom mjestu. 2013. urušila se tvornica Rana Plaza u Bangladešu, pri čemu je poginulo više od 1100 radnika. Bila je to najsmrtonosnija katastrofa u povijesti industrije odjeće. Na vidjelo su izišli nesigurni uvjeti rada i potplaćenost u globalnoj modnoj industriji. Osim toga, ta je nesreća dovela u središte pozornosti i održivosti i pravedne radne prakse, te pokrenula raspravu o stvarnom trošku jeftine odjeće. Ta su pitanja godinama poticale političku raspravu u Europi i dovela do toga da modna industrija postane jedan od prioriteta na političkom dnevnom redu. U 2022. Europska komisija predstavila je strategiju Unije za održive i kružne tekstilne proizvode. Cilj je jednostavan. Do 2030. odjeća koja se prodaje u Europi trebala bi trajati dulje, omogućiti lakše prepravke i sadržavati više recikliranog materijala. U sklopu te strategije Europska unija poduzela je nekoliko mjera kako bi suzbila negativan učinak brze mode. Kao prvo, donesena je uredba o ekološkom dizajnu za održive proizvode. Zahvaljujući novim pravilima o ekološkom dizajnu, Unija od 2024. može uspostavljati minimalne standarde za trajnost i kvalitetu proizvoda. To znači da odjeća mora biti trajnija. Jeste li primijetili da su patentni zatvarači često prvi dio odjeće koji se pokvari? U skladu s uredbom o ekološkom dizajnu, dijelovi poput patentnog zatvarača i dugmeta morat će biti otporniji i lakši za popravak. Kao drugo, uvedena je zabrana uništavanja neprodane odjeće. Europska unija zabranila je uništavanje neprodane odjeće i primijenila načelo onečišćivač plaća. To znači da modne marke moraju snositi odgovornost za svoj otpad i pomoći u pokrivanju troškova sakupljanja i recikliranja odjeće koju stavljaju na tržište. Treća mjera je uvođenje digitalne putovnice za proizvode. Jednostavnim učitavanjem QR koda potrošači će moći saznati porijeklo sirovina te mjesto proizvodnje tkanine i šivanja odjevnog predmeta. Europski parlament ustrajno poziva na prijelaz modela brze mode na kružne tekstilne proizvode. Zastupnici smatraju da bi se odjeća trebala dizajnirati na način da traje dulje, da se može prepraviti te reciklirati na kraju životnog vijeka. Radom na propisima o otpadu i održivim proizvodima, parlament je doprinio tome da načela postanu obvezujuća za sve države članice i poduzeća koja posluju na europskom tržištu. Delara Burkhardt, zastupnica koja je vodila rad parlamenta povezan s održivim tekstilom, izjavila je: Mi uistinu imamo važne alate koji potrošačima omogućuju transparentnost. No moramo se na kraju pobrinuti i da teret ne padne na potrošače. I moramo imati obvezujuće regulatorne temelje za održivi tekstilni sektor. Stoga sljedeći put kad budete imali majicu u rukama, zastanite na trenutak i pročitajte etiketu. Upitajte se odakle dolazi taj proizvod i gdje će završiti. Vrijeme je za preobrazbu naših ormara odabirom manjeg broja kvalitetnih odjevnih predmeta koji prkose prolaznim trendovima i traju godinama. A ako želite uštedjeti, razmislite o kupnji rabljene odjeće, čime se produžuje njezin životni vijek. Jer svaki jeftini artikel ima svoju stvarnu cijenu, koju plaćaju naš planet i čovečanstvo dugo nakon minulog modnog trenda. Ovaj podcast omogućio vam je Europski parlament.
5: Állandóan azt halljuk az európai politikusoktól, hogy fontos lenne előmozdítani az európai integrációt, növelni a választási hajlandóságot, vagy éppen helyi szinten kezelni a kihívásokat. Igazán hangzatosak ezek a célok. Az igazat megvalva azonban a való életben eléggé idegennek és megfoghatatlannak tűnhetnek, különösen a fiatalok számára. Az Európai Bizottság emiatt gondolt egyet, és a korábbi európai önkéntes szolgálatot jelentősen kibővítve létrehozta az Európai Szolidaritási Testületet, hogy bevonja a fiatalokat Európa jövőjének alakításába. Ezzel egyúttal lehetőséget adott számukra a kapcsolatteremtéshez és a társadalmi szerepvállaláshoz. Mihaela Sojdrová volt európai parlamenti képviselő elmondja, hogyan is segít ez a kezdeményezés a fiataloknak aktív polgárokká válni.
6: The main objective of this program.
7: A program legfőképpen arra kívánja ösztönözni a fiatalokat és az ifjúsági szervezeteket, hogy másokkal szolidárisan és elsősorban önkéntes alapon tegyenek többet a közösségért. A résztvevők így tapasztalatot szerezhetnek az önkéntesség terén, és az aktív szerepvállalás a későbbiekben szokásukká válhat.
5: És ez még nem minden. Az Európai Szolidaritási Testület immár humanitárius segítségnyújtással is foglalkozik. Ennek köszönhetően egyre kiterjedtebb a globális hálózat, és ma már a világ bármely részén lehet önkéntes munkát vállalni. Az oktatásért, a kultúráért, az ifjúságért és a sportért felelős egykori uniós biztos Navracsics Tibor ezt jelentős előrelépésnek nevezte.
8: At a time of rising discord and widening cultural gaps between countries.
5: Ma, amikor egyre jobban kiéleződnek az ellentétek és kulturálisan is egyre inkább eltávolodnak egymástól a világ országai, sőt a különböző közösségek tagjai, mindez fontosabb, mint valaha. Ezért most megkívánjuk szilárdítani és tovább akarjuk fejleszteni azt, amit eddig létrehoztunk. Fontos fejlemény, hogy ezentúl humanitárius segítségnyújtási műveletekben is részt lehet majd venni. Ez lehet az első lépése egy igazi globális önkéntes közösség létrehozásának.
8: This can be the start of creating a truly global volunteering community.
5: És mit jelent mindez a te számodra? Ha elmúltál 18 éves, de még nem vagy több 30-nál, több mint 60 ország és régió projektjeiben való részvételre pályázhatsz. A projektek között ország, téma és kezdési dátum szerint is válogathatsz. Az Európai Ifjúsági Portálon mindent megtalálsz, amire csak szükséged lehet. Ha nem tudod, merre indulj, egy kvíz segítségével kideríthetett, mi felelne meg igazán az érdeklődésednek. Az Európai Szolidaritási Testület háromféle részvételi lehetőséget kínál. Lehetsz önkéntes, de szolidaritási projektekben és újabban humanitárius segítségnyújtásban is részt vehetsz. Az utóbbi esetében a felső korhatár magasabb, 35 év. A választható projektek mellett mindig megtalálod a munka és az elvégzéséhez szükséges készségek pontos leírását, a kezdődátumot, az időtartamot, a jelentkezési határidőt és a részvételi feltételeket. A jelentkezéshez két dokumentumot kell csatolnod. Az önéletrajzodat, amiben tanulmányaid és szakmai tapasztalataid mellett jó, ha feltünteted a hobbiaidat és az addigi csapatmunkáidat is, és egy motivációs levelet, amiben kifejted, miért fontos neked az adott projekt. Elena Degán, az Európai Szolidaritási Testület programkoordinátora az iskola rendszeren kívüli tanulás fontosságáról a következőket mondta.
9: A legfontosabb a motivációs levél. Mivel önkéntességről van szó, nincs szükség kiterjedt munkatapasztalatra. Inkább az számít, mennyire vagy motivált európai léptékű feladatok elvégzéséhez. A hobbik, a korábbi csapatmunkák és az egyéni érdeklődés sokszor nagyobb súllyal esik latba, mint a munkahelyi tapasztalatok.
5: Ha rákerültél az előválogatott jelöltek listájára, a testület felveszi veled a kapcsolatot. Behívnak személyes interjúra, ahol elmondják a projekt valamennyi részletét, a munkafeltételeket, a szükséges iratokat, az utazási költségek térítési feltételeit, az esetleges vízumkövetelményeket, sőt a szállásod helyét is. Ha minden stimmel és úgy döntesz, hogy belevágsz, hivatalosan is kezdetét veszi a kaland, melynek során mindvégig a segítségedre lesz az önkéntesek és az őket támogató szervezetek védőhálója. De pontosan kik is ők és miben segítenek? Először is saját országot küldő szervezete. Ők hagyják jóvá a projektet és készítenek fel a munkára, például célirányos képzésekkel. Azután a fogadó szervezet, amely a szállásról és az étkezésről gondoskodik, valamint utazási támogatást, illetve a személyes kiadásokhoz egy kis összegű hozzájárulást ad. Egy helyi mentor, aki segít eligazodni a számodra ismeretlen kultúrában és megbirkózni a mindennapi nehézségekkel, végül pedig a helyi nemzeti iroda, amely felügyeli és ellenőrzi, hogy minden az Európai Szolidaritási Testület előírásainak megfelelően történik-e. Láthatod, hogy nem hagynak magadra. Dolgozni általában heti 30-38 órát kell. Az Európai Szolidaritási Testület viszont nem csak a munkáról, hanem tapasztalat és élményszerzésről is szól. A testület projektjeiben való részvétellel fejest ugorhatsz a helyi kultúrába. Olyan érzés, mintha egyszerre hordoznád az ottani és az uniós értékeket. Az sem gond, ha nem beszéled elég jól a helyi nyelvet. A testület az EU összes hivatalos nyelvén kínál online nyelvi támogatást és ingyenes tanfolyamokat. Hogy könnyebben megtaláld a helyed az új környezetedben, és a lehető legtöbbet ki tud hozni az ott tartózkodásodból, a program két kritikus szakaszában, azaz érkezéskor és a félidős értékelésnél sem engedik el a kezed. Érkezésed után képzésen veszel részt, ahol megismerkedhetsz más önkéntesekkel, támogató kapcsolatokat építhetsz, és hasznos tippeket kaphatsz a beilleszkedéshez. A félidős értékelés pedig arra ad lehetőséget, hogy átgondold az addigi tevékenységeidet, beszámolj a tapasztalataidról, és megtervezd a továbbiakat. Mindez azért van, hogy minden segítséged meglegyen a személyes és szakmai fejlődésedhez. Az önkéntesek közül többek életében új távlatokat nyitott az Európai Szolidaritási Testület. Egyikük Adrián Kobó, aki a testületben szerzett tapasztalatainak köszönhetően gyakornoki állást kapott az Európai Parlamentben. Az önkéntességben az a nagyszerű, hogy nem kell, hogy mindenkit ugyanaz a szándék vezérelje. Van, aki egy későbbi projektre akar ezzel felkészülni, vannak doktori ösztöndíjasok, és vannak, akik pusztán a változatosság kedvéért egy évre megszakítják tanulmányaikat. Az Európai Szolidaritási Testületben az a jó, hogy lehetőséget és eszközöket ad az önmegvalósításhoz és a kiteljesedéshez, bármi legyen is a pálya vagy az életcél. És ami a legfontosabb, bármilyen utat választasz is utána, mindent megkapsz a folytatáshoz. információkat, társakat, kontaktokat, mindent. Akárhogy is, jó lehetőség arra, hogy új millióket és helyeket ismerjen meg az ember, bővítse kapcsolatrendszerét, szélesítse látókörét. Szerintem ez a legfontosabb.
10: Tener una nueva perspectiva y sobre todo abrirte horizontes, yo creo que es lo más importante.
5: Az Európai Szolidaritási Testület nem csupán egy újabb sor az önéletrajzodban. A Horvátországban önkéntesként dolgozó Carmen Sanz számára például igazi fejlődési lehetőség volt.
9: Mindenek előtt rengeteget tanultam saját magamról. Nem csak szakmailag voltak nagy felismeréseim. Arra is rájöttem, mit szeretek igazán csinálni. Azelőtt például rettegtem, ha mások előtt kellett beszélnem. Most meg már imádom. Teljesen elmúlt a lámpalázam. Márpedig, ha képes voltam horvát tizenéveseknek spanyolt tanítani, akkor semmi sem állíthat meg az életben. Alapvetően rengeteget fejlődött a személyiségem, és sokat nőtt az önbizalmam. Úgy gondolom, tényleg az ember javára válik, ha kilép a komfortzónájából, és egy másik országban valami újat próbál ki.
11: País distinto al tuyo es totalmente necesario.
5: Az Európai Szolidaritási Testület tehát nem csak projektmunka és politika. Leginkább rólad szól, a te utadról, a te fejlődésedről, a te európai mi voltodról. Ha érdekelnek a részletek, látogass el az Európai Szolidaritási Testület honlapjára, és vágj bele a nagy kalandba. Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók webrádió szolgáltatásunk a Europarl Radio weboldalán.
12: Imagine walking into a bakery in Paris, buying a croissant for 1,50 €, then hopping on a train to Brussels for 90 € to enjoy moules frites for 25 € near Place du Midi, all without ever worrying about checking the exchange rate or exchanging money. Today, this feels completely normal. Yet 30 years ago, crossing borders between EU countries meant dealing with the hassle of changing currencies at every step and being at the mercy of ever-evolving exchange rates. What once seemed an unavoidable part of travelling in Europe has been replaced by the everyday convenience of the euro, the single currency that now makes travel, shopping and payments seamless across 21 countries.
13: This episode of the History and Facts series highlights how the euro became a cornerstone of European integration and what it means for citizens and businesses today. The euro is much more than a currency. It's one of the most visible symbols of European integration and a cornerstone of the European Union's economic project. Today, it's used daily by more than 350 million people across Europe. But how does the euro area work? How did countries adopt the euro? And what role has the European Parliament played in this process?
12: The idea of the euro was born in the late 1960s, but it was the Maastricht Treaty of 1992 that laid down the roadmap for creating a single currency. It set out strict conditions for countries wishing to join, which we now call the convergence criteria. These criteria focus on four goals: stable prices, responsible budgeting, predictable interest rates, and a solid, stable currency. In short, every country had to prove its economy was ready before joining the euro area.
13: The euro was officially launched in 1999, but only for electronic payments and financial transactions. 3 years later, on the 1st of January 2002, euro banknotes and coins entered circulation, replacing national currencies in 12 countries. It was one of the biggest currency changes in history. More than 15 billion banknotes and 52 billion euros entered circulation across Europe.
12: Today is made up of 21 EU countries that have adopted the euro as their official currency. Five EU countries, the Czech Republic, Hungary, Poland, Romania and Sweden, have not yet adopted it, although all are legally committed to doing so once they meet the required conditions. Denmark is the exception, thanks to a special agreement allowing them to opt out, which was negotiated in 1992.
13: Sharing a single currency means sharing responsibility. Because these countries use the same money, they must coordinate economic policies closely to ensure stability and make the most of the common currency. This coordination happens through the Eurogroup, the meeting of finance ministers from euro area countries, where economic challenges, growth plans, and budgetary policies are regularly discussed. The shift to the euro wasn't just about printing new notes. It was a massive legal and economic project. Two key EU regulations set the rules for a smooth transition, ensuring that our mortgages, employment contracts, and savings remained unchanged, and converting old currencies into the euro transparently and fairly. In short, legal continuity and economic fairness were guaranteed from day one. The euro also eliminated exchange rate costs and uncertainty for businesses operating across the euro area, making cross-border trade, investment, and price transparency simpler and more predictable. At the heart of the euro is the European Central Bank, or ECB, based in Frankfurt. Together with the national central banks of euro area countries, it forms what we call the euro system. The ECB's main mission is to keep prices stable, develop euro area monetary policy, and make sure the financial system runs smoothly. Its independence from political influence ensures credibility, and this is one of the main reasons the euro remains trusted at home and abroad.
12: The European Parliament has also played a key role in the euro from the start. It helps shape the laws that underpin the euro, oversees economic governance, and holds the ECB and other EU institutions accountable. Parliament ensures that citizens' voices are heard in debates on issues such as financial stability, consumer protection, and economic reforms.
13: A lot of people are convinced that the euro made everything more expensive. It's true that the price of some everyday items increased noticeably after the switch. But when we look at the official inflation data for the whole economy, we see a different picture. Studies by independent researchers show that the introduction of euro notes and coins only caused a small, one-off bump in inflation, often estimated at just a few tenths of a percentage point. In other words, prices did go up for some frequently bought goods, and people noticed that in their daily lives. But the overall cost of living did not suddenly surge because of the euro alone. Other factors, like wages, energy prices, and general economic conditions, played a much bigger role in how prices changed over time.
12: Like Europe itself, the euro has evolved through challenges. In the aftermath of the 2008 financial crisis and the euro area debt crisis, new tools were created, like the European Stability Mechanism, to help protect the euro area and strengthen its financial governance. These lessons help make the single currency more resilient and stable.
13: While the euro is the official currency of 21 EU countries, it's also used outside the European Union, in Andorra, Monaco, San Marino, Vatican City, Montenegro, and Kosovo. This shows the euro's appeal and importance, which go beyond the borders of the European Union.
12: Looking ahead, the euro will only continue to evolve. The ECB aims to launch a digital euro around 2029. This new form of money will be designed to complement cash, not replace it, making the euro fit for the digital age. Any steps forward will involve debate among all EU institutions, including the European Parliament, to ensure transparency, security, and trust.
13: From a shared currency to a shared responsibility, the euro remains at the heart of the European project, built on trust, cooperation, and the constant drive to adapt to a changing world. This podcast is brought to you by the European Parliament.
14: Pölyttäjähyönteisillä on perustavanlaatuinen rooli ekosysteemissämme. Pölyttäjiä ovat muun muassa mehiläiset, perhoset ja kovakuoriaiset. Niitä uhkaavat kuitenkin kaikkialla maailmassa muun muassa ilmastonmuutos, elinympäristöjen häviäminen, tuholaiset ja voimaperäinen monokulttuuri. Nämä uhat vähentävät dramaattisesti sekä luonnonvaraisten että hoidettujen pölyttäjien kantoja. Pölyttäjät ovat kuitenkin elintärkeitä hyvinvoinnillemme ja luonnolle. Kuuntelet ohjelmaa Lainsäädäntö paremmaksi. Tässä podcastissa tarkastelemme, miten EU suojelee näitä pieniä olentoja. Tiesitkö, että lähes 90% maailman luonnonvaraisista kukkivista kasvilajeista on kokonaan tai ainakin osittain riippuvaisia eläinten suorittamasta pölytyksestä? Tämä koskee myös yli 75% maailman ravintokasveista ja 35% maailman maatalousmaasta. Pölyttäjät edistävät suoraan elintarviketurvaa. Ne ovat myös avainasemassa biologisen monimuotoisuuden säilyttämisessä. Joidenkin arvioiden mukaan jopa 15 miljardia euroa EU:n vuotuisesta maataloustuotannosta on suoraan niiden ansiota. Pölyttäjillä on tärkeä rooli kukkivien kasvien lisääntymisessä, sillä ne auttavat siirtämään siitepölyä uros- ja naaraspuolisten kasvinosien välillä. Pölytys voi tapahtua muun muassa tuulen ja veden avulla. Tehokkaimpia ja merkittävimpiä pölyttäjiä ovat kuitenkin eläimet ja erityisesti mehiläiset, perhoset ja kukkakärpäset. Pölyttämiseen osallistuu eri lajeja, kuten perhosia, lintuja ja lepakoita. Tärkeimpiä ovat kuitenkin mehiläiset. Maailmassa on 25 000–30 000 mehiläislajia. YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO:n mukaan pölyttäjillä on ratkaiseva rooli sosiaalisesta, taloudellisesta ja ekologisesta näkökulmasta katsottuna. Niihin kohdistuu kaikkialla maailmassa useita uhkia. Niitä ovat muun muassa ilmastonmuutos, elinympäristöjen häviäminen, tuholaiset ja taudit sekä voimaperäinen maatalous. Nämä uhat vähentävät dramaattisesti pölyttäjälajien kantoja. Pölyttäjäkannat ovat viime vuosina vähentyneet huolestuttavasti. Suuntaus on merkittävä uhka ekosysteemeille, maatalouden tuottavuudelle ja ihmisten hyvinvoinnille. Asian kiireellisyyden vuoksi Euroopan unioni on käynnistänyt joukon aloitteita. Niillä pyritään puuttumaan pölyttäjien vähenemiseen ja edistämään niiden suojelua. EU ei puutu pölyttäjäkriisiin ainoastaan toimintapolitiikallaan, vaan tekee aktiivisesti yhteistyötä kansalaisten ja erilaisten sidosryhmien kanssa. Eurooppalainen kansalaisaloite Pelastakaa mehiläiset ja viljelijät keräsi vuonna 2022 yli 1,1 miljoonaa allekirjoitusta. Tämä osoittaa, että pölyttäjien suojelu ja kestävien maatalouskäytäntöjen edistäminen saavat laajaa julkista tukea. Pelastakaa mehiläiset ja maanviljelijät oli 7. menestyksekäs eurooppalainen kansalaisaloite. Siinä vaaditaan, että synteettisten torjunta-aineiden käyttöä vähennetään merkittävästi. Aloitteen mukaan maanviljelijöitä pitäisi tukea luontoystävällisiin maatalouskäytäntöihin siirtymisessä. Euroopan komissio hyväksyi vuonna 2020 vuoteen 2030 ulottuvan EU:n biodiversiteettistrategian. Se on kattava ja kunnianhimoinen pitkän aikavälin suunnitelma. Tarkoituksena on suojella luontoa ja pysäyttää ekosysteemien tilan heikkeneminen. EU:lla on myös vakiintunut biologista monimuotoisuutta koskeva toimintapoliittinen kehys. Siitä on ollut merkittävää hyötyä Euroopan biologiselle monimuotoisuudelle. EU:n biologista monimuotoisuutta koskevan politiikan keskeisiä osia ovat luonto- ja lintudirektiivit. Niiden avulla on luotu maailman laajin suojelualueiden verkosto Natura 2000. Parlamentti antoi joulukuussa 2019 päätöslauselman komission ehdottamasta EU:n pölyttäjäaloitteesta. Parlamentti vaati päätöslauselmassaan, että laaditaan pölyttäjiä koskeva täysimittainen toimintaohjelma ja varataan tähän tarkoitukseen riittävät resurssit. Se pyysi, että EU-laajuiset sitovat torjunta-aineiden vähentämistavoitteet sisällytetään tarkistuksiin, jotka koskevat direktiiviä torjunta-aineiden kestävästä käytöstä. Se myös kehotti komissiota laajentamaan 3 neonikotinoideja sisältävälle hyönteismyrkylle asetettua kieltoa, jotta se koskisi kaikkia neonikotinoidipohjaisia torjunta-aineita. Torjunta-aineiden asteittainen poistaminen käytöstä ei kuitenkaan ole yksinkertainen tehtävä. Komissio ehdotti kesäkuussa 2022 uutta asetusta torjunta-aineiden käytön vähentämiseksi osana Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa. Torjunta-aineteollisuus ja teollisen maatalouden järjestöt vastustivat asiakirjaa laajalti. Siitä seurasi, että ehdotusta laimennettiin. Ja lopulta kävi niin, että se ei saanut Euroopan parlamentin enemmistön tukea marraskuussa 2023. Uuden parlamentin ja uuden komission tehtävänä on siis löytää yhdessä kaikkien EU-maiden kanssa ratkaisu, jolla pölyttäjähyönteiset pelastetaan. Mehiläisistä ja muista pölyttäjistä huolehtiminen on osa maailmanlaajuisen nälänhädän vastaista taistelua. Näiden lajien biologisen monimuotoisuuden suojelu on ratkaisevan tärkeää, jotta voidaan lisätä maatalousekosysteemien kestävyyttä ja sopeutua ilmastonmuutokseen. Voit kuunnella lisää podcasteja Euroopan parlamentin nettiradiosta Euroopan radio.
15: Október elején az Európai Parlament közzétette a júniusi európai választások után készült első Euróbarométer felmérés eredményeit. A legfőbb megállapítás az volt, hogy az európai polgárokat, akár elmentek szavazni, akár nem, leginkább a megélhetés és a gazdasági helyzet nyugtalanítja. Európa és én sorozatunknak ebben az epizódjában ennek a közvéleménykutatásnak a főbb következtetéseit vesszük sorra, külön kitérve a magyarországi adatokra.
16: Vajon mi miatt érezték úgy az európaiak, hogy el kell menniük szavazni? A megkérdezettek több mint 40%-a a romló gazdasági helyzet, illetve az árak és a megélhetési költségek megugrása miatt járult az urnákhoz. Egyharmadukat ugyanígy aggasztja a nemzetközi helyzet, illetve a demokrácia és a jogállamiság állapota. A sorban a bevándorlás, a környezetszennyezés, a klímaváltozás, valamint az Európai Unió biztonsága és védelme következett.
15: A válaszadók kétharmada ugyanakkor optimistán látja az unió jövőjét. A korábbi évekhez hasonlóan kedvező volt az uniós tagság megítélése. 10-ből 7 nyilatkoztak úgy, hogy az hazájuk javára vált. 4 fő okot jelöltek meg ennek alátámasztására. Legelőször is szorosabb lett az együttműködés a tagországok között. Másodszor az Európai Unió segít megőrizni a békét és fenntartani a biztonságot a térségben. Harmadszor a tagságnak jótékony hatása van a gazdasági növekedésre, végül pedig új munkalehetőségeket teremt.
16: Az európai parlamentáris demokráciába vetett bizalom továbbra is különösen erős. Soha ennyien nem voltak ilyen pozitív véleménnyel az Európai Parlamentről. A megkérdezettek 42%-a nyilatkozott kedvezően az intézmény szerepéről. A felmérésből az is kirajzolódik, hogy az európai választásokon való részvétel sokak számára ma már a demokrácia természetes velejárója. A választópolgárok csaknem felének a szokásává vált, 40%-uk pedig állampolgári kötelességének tekinti.
15: És vajon mi a helyzet Magyarországon? Az Európai Unió támogatottsága itt az uniós átlagot is meghaladja. A magyar válaszadók 74%-a gondolja úgy, hogy az ország nyert a tagsággal. A legfőbb megoldandó problémának az emelkedő árakat és a megélhetési költségek növekedését tartják. Ezt követi a romló gazdasági és nemzetközi helyzet, majd az egészségügyi ellátás és az életszínvonal alakulása.
16: A felmérést az Európai Parlament megbízásából a Verián ügynökség végezte 2024. júniusa és júliusa között. Az Európai Unió 27 tagországából több mint 26 000 vettek benne részt.
15: Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók az Európai Parlament webrádió szolgáltatása a Europel Radio weboldalán.
17: Konrad Adenauer je považovaný za jednu z najvýznamnejších postáv procesu zjednocovania Európy. Ako prvý kancelár Nemeckej spolkovej republiky tzv. Západného Nemecka po druhej svetovej vojne zásadným spôsobom ovplyvnil tak nemecké, ako aj európske dejiny. Osobná skúsenosť s obdobím nacistickej vlády mu pomohla pochopiť, že trvalý mier možno docieliť iba vďaka jednote. Adenauer zohral kľúčovú úlohu pri dosiahnutí zmierenia medzi Nemeckom a Francúzskom, dvoma historicky znepriatelenými národmi, ktoré sa napokon stali spojencami. Tým boli položené základy európskej integrácie. Počúvate podcast zo špeciálnej edície zo série História a fakty. V niekoľkých častiach vám predstavíme príbehy mužov a žien, ktorí formovali Európu, jej identitu a hodnoty. Reč je o zakladateľoch a zakladateľkách Európy. Pozrime sa bližšie na cestu jedného z európskych priekopníkov. Konrad Adenauer sa narodil 5. januára 1876 v nemeckom Kolíne do skromnej, ťažko pracujúcej katolíckej rodiny. Jeho politická kariéra sa začala sobášom s Emou Vajerovou, ktorá pochádzala zo zámožnej a uznávanej kolínskej rodiny. 3 roky po svadbe sa stal pravou rukou starostu mesta Maxa Wallrafa, ktorý bol strýkom jeho manželky. Adenauerov profesionálny vzostup však zatienili osobné tragédie. V roku 1916 mu zomrela žena a on zostal sám s 3 deťmi. Okrem toho mal vážnu autonehodu a niekoľko mesiacov musel stráviť v nemocnici. Napriek nepriazni osudu sa mu ďalej darilo v jeho politickej kariére. Keď v roku 1917 starostovi Wallrafovi ponúkli miesto štátneho tajomníka na ministerstve vnútra v Berlíne, za jeho nasledovníka bol jednomyselne zvolený práve Adenauer. Ten sa tak stal najmladším starostom vo vtedajšom Prusku. V roku 1919 sa znovu oženil. Jeho 2. manželkou sa stala August Cinzerová. Mali spolu 5 detí, z ktorých však jedno zomrelo iba niekoľko dní po pôrode. Konrad Adenauer sa stal jedným z najschopnejších a najvýznamnejších politikov v Nemecku. Pre svoje republikánske ideály, idúce ruka v ruke s federalistickými a kresťanskými hodnotami, bol však nepopulárny medzi odporcami Weimarskej republiky, či už išlo o komunistov alebo nacistov. Po nástupe nacistov k moci v roku 1933 odmietol vyzdobiť Kolín hákovými krížmi. V reakcii na toho okamžite prepustili z postu starostu a vyhnali z rodného mesta. V auguste 1944 Adenauera zatkli. Podarilo sa mu síce utiec, no v septembri ho gestapo uväznilo v Brauweileri, neslávne známej nacistickej väznici nedaleko Kolína, v ktorej boli väznení a mučení viacerí politickí väzni. Po neúspešnom pokuse o atentát na Hitlera v júli 1944 ho totiž nacisti obvinili, že je odporcom režimu. V novembri toho istého roku ho nakoniec z Brauweileru prepustili. Po skončení druhej svetovej vojny postihla Adenauera ďalšia osobná strata. V marci 1948 prišiel aj o 2. manželku. Jeho kariéra však krátko na to opäť dostala ďalší impuls, keď ho v septembri 1948 zvolili za predsedu parlamentnej rady, orgánu, ktorého úlohou bolo vypracovať novú ústavu Nemeckej spolkovej republiky. Popri tom sa venoval budovaniu Kresťansko-demokratickej únie CDU s víziou zjednotiť nemeckých protestantov a katolíkov. Napokon v roku 1949 sa Konrad Adenauer stal prvým kancelárom Nemeckej spolkovej republiky. V čase zvolenia mal už 73 rokov, čo je najvyšší vek nastupujúceho kancelára v nemeckej histórii. I napriek tomu vo funkcii zotrval 14 rokov. Počas tohto obdobia bolo jeho cieľom premeniť Nemecko na stabilnú demokraciu tak, aby sa hrôzy Tretej ríše nemohli už nikdy zopakovať. Za vlády Konrada Adenauera sa západné Nemecko zmierilo so susednými krajinami a stalo sa členom Rady Európy, NATO a Organizácie pre európsku hospodársku spoluprácu. Adenauer sa tiež dôrazne zasadzoval za vytvorenie Európskeho spoločenstva uhlia a ocele, ktorého vznik odštartovala Schumannova deklarácia 9. mája 1950. Rovnako tak presadzoval zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, ktorá bola podpísaná v roku 1957. Vo svojom príhovore k početnému publiku vo francúzskom meste Metz v júni 1966 sa k výhodám tejto zmluvy vyjadril takto.
18: Wenn es uns gelingt, eine Organisation zu schaffen.
19: Ak sa nám podarí vytvoriť organizáciu, ktorá umožní Francúzom pochopiť, čo sa deje pri výrobe ocele a ťažbe uhlia v Nemecku a zároveň umožní pochopiť Nemcom, čo sa deje vo Francúzsku, je táto vzájomná kontrola ten najlepší spôsob, ako robiť politiku založenú na dôvere.
18: Um eine Politik zu treiben, die sich auf Vertrauen gründet.
17: Najsilnejšou stránkou Konrada Adenauera bola jeho zahraničná politika. Po skúsenostiach z druhej svetovej vojny nadobudol pevné presvedčenie, že jedinou cestou k trvalému mieru a stabilite v Európe je jednota. V roku 1963 podpísali Francúzsko a Nemecko Elizejskú zmluvu, ktorá bola známa aj ako Zmluva o priateľstve. Išlo o míľnik v procese zmierovania oboch krajín po storočí vzájomnej nevraživosti. Zmluva bola ukážkou Adenauerovej politickej stratégie, ako aj jeho vízie o úlohe Nemecka v Európe. Zatiaľ, čo Konrad Adenauer vyzýval na jednotu a bol jedným z hlavných iniciátorov francúzsko-nemeckého zmierenia, jeho vlastná krajina zažila v povojnovom období rozdelenie. A aby toho nebolo málo, v roku 1961, iba niekoľko týždňov pred spolkovými voľbami, bol postavený Berlínsky múr. Politika súvisiaca s vybudovaním múru však Adenauerovi nezabránila v tom, aby vo voľbách už po štvrtý krát zvíťazil, tentoraz v rámci koalície parlamentnej skupiny Kresťansko-demokratickej únie, Kresťansko-sociálnej únie, CDU-CSU a Slobodnej demokratickej strany FDP. Podľa dohody zastával úrad polovicu volebného obdobia, aby nakoniec v roku 1963 z funkcie odstúpil. O 3 roky neskôr, vo veku 90 rokov, sa vzdal aj pozície spolkového predsedu CDU. Tento krok znamenal koniec jeho politickej kariéry. Konrad Adenauer, ktorého prezývali Starec, zomrel 19. apríla 1967 vo veku 91 rokov. Na celom svete bol uznávaný ako politik, ktorému Nemci vďačia za slobodu, prosperitu a sociálne istoty. Rovnako zásadný bola jeho vplyv na formovanie Európy, v akej dnes žijeme. Walter Hallstein, prvý predseda Európskeho hospodárskeho spoločenstva, vyzdvihol Adenauerov odkaz pre európsku politiku takto.
20: In jeder Politik ist so viel Stärke.
21: Každá politika je taká silná, aká je plná nádeje. A v európskej politike je tej nádeje veľmi veľa. Za to, že je to tak, vďačíme najmä tomuto mužovi. Preto sa skláňame pred jeho presvedčením a celoživotným politickým dielom.
20: Und vor seiner politischen Lebensleistung.
17: Tento podcast vám prinieslo internetové rádio Európskeho parlamentu Europarl Radio.